0: nem csak egy újabb óra indul, hanem folytatódik a buli a kampuszon és a Rádió Stage-en. Természetesen ott vagyunk Debrecenben hatalmas hangulattal, aki a pontos line-upot megnézni a radio1.hu megtalálja. Az egyik fellépünk pedig Cookie, aki Gardnerrel közösen az igazi mai slágert hozza. Ez a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Gardner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egyköztük pedig Sam Feldi a folytatás, akinek nagyon fontos, hogy mindig olyan dolgokat készítsen, ami amellett a sláger jól dúdolható is legyen, és... hát ez a dal is pont ilyen, az igazi mai slágerek között Sam Feld, Rosalind és a Heart Like

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: felé.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Radiohead, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki már 8 évesen is azzal töltötte az idejét, hogy ült a Word előtt és írta a tracklisteket, meg minden egyes dalnál fejegyezte, hogy mi az, ami tetszik neki, mi nem, szövegek, szóval minden, ami zene. Hát kellett még azért innen tanulgatni, hogy ilyen jó dalszerző legyen, de megjött az eredmény. Az igazi mai slágerek között Ray és a Where is My Husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek, jön egy csomó újdonság, például Alex Kedzsitől a Bumble-ét, vagy éppen Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight-ot is bekészítettem, de hozok Avicii-t, Tiestót, a haziak közül a Halott pénztel is készülök, a kezdés pedig Kamrádé lesz. Az igazi mai sláger a Be Mine, amit mindjárt indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A sóbevitel csökkentése jobb életminőséghez vezet a szív elégtelenséggel élők esetében. Először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy egészségesebb, ha kevesebb sót fogyasztunk. A nátrium bevitel csökkentésének és a szív elégtelenségnek kapcsolatát vizsgáló eddigi legnagyobb randomizált klinikai vizsgálat eredményeit a hétvégén ismertették a Medical Express cikke szerint. Az eredmények vegyesek, a sóbevitel csökkentése nem vezetett kevesebb sürgősségi látogatáshoz, kórházi kezeléshez vagy halálesethez a szív elégtelenségben szenvedő betegek esetében. A kutatók azonban javulást tapasztaltak az olyan tünetekben, mint például a duzzanat, a fáradtság és a köhögés, valamint az általános életminőség javulását regisztrálták. A kutatók 806 beteget követtek nyomon 26 egészségügyi központban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Chilében, Mexikóban és Új-Zélandon. Mindannyian szív elégtelenségben szenvedtek. A vizsgálatban résztvevők felét véletlenszerűen a szokásos ellátásban részesítették, míg a többiek táplálkozási tanácsadást kaptak arról, hogyan csökkenthetik a sófogyasztásukat. A táplálkozási tanácsadással kiegészített terápiában részesülők dietetikus által összeállított menüjavaslatokat kaptak a saját élőhelyükről származó élelmiszerek felhasználásával, illetve arra ösztönözték őket, hogy só hozzáadása nélkül főzzenek, és kerüljék a magas sótartalmú összetevőket. A kutatók összehasonlították a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegség miatti kórházi kezelés és a sürgősségi osztályon tett látogatások arányát a két vizsgálati csoportban, de statisztikailag nem találtak szignifikáns különbséget. Az alacsony nátrium tartalmú étrendet követő csoport esetében azonban következetes javulást találtak három különböző életminőség értékelő eszköz, valamint a szív elégtelenség súlyosságának mérőszáma alapján. Kevesebb az ödémásodás, a köhögés és fáradékonyság azok esetében, akik kevesebb sót fogyasztottak, és az ő életminőségük összességében is magasabb volt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és még mindig tart a pörgés a rádió stage-en, a kampuszon. Nem csak ma, holnap is ott vagyunk, a pontos line-upot át lehet bogarászni a radio1.hu-n, a line-upon pedig természetesen DJ Metzger Viki is szerepel, a rádió 1 DJ-je, aki most Nagy Bogival és Miss Hooddal jön, az igazi mai slágerük az Éden. Ezt indítom már is a rádió 1-en.

0: mindenkit remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Alex Kenji, egyenesen Olaszországból, de hát tulajdonképpen a legnagyobb klubokat már bejárta az Egyesült Államoktól kezdve Londonon át, egészen Ibizáig, szinte mindenhol lehetett vele találkozni, és most hozza a nyár egyik legnagyobb slágerét, Alex Kenji és a Bumble itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez és David Guetta együttműködése, amire szerintem ezer éve várt mindenki, és amikor bejelentették néhány hónappal ezelőtt, akkor így a levegőbe csaptunk, hogy hú, na ez rendben lesz. És ami azt illeti, ez így is van. Óriási kedvenc, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Esteni

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenden, vagyis a hét legjobb pillanataival, addig viszont a legnagyobb kedvencek között az első, a következő órában Tóth Abigail és Accent lesz. A Sugar Daddy, ami pár perc múlva indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a fék távolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy ítéli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

Micsoda hang! Ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger, mely picivel 4 óra után járunk. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, az STS kitartást, a buliban is kitartást, aki viszont úton van, vezessen óvatosan, a legnagyobb kedvenceket hozom, és szerintem már a legtöbben tudják, hogy most mit indítottam. Óriási kedvenc, Tame Impala, Jellyvel közösen, az igazi mai slágerek között ez

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert jövő héten pedig jön a Sunny Hill Fesztivál, Dua Lipáék fesztiválja, július 30 és augusztus 2 között pörög, és nem akármilyen headlinereik vannak. Katy Perry, Luis Capaldi és Martin Garrix többek között a fellépők listáján. Ő meg maga az egyik főszervező. Dua Lipa, ez a Dance the Night, amit indítok a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hát

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy óriási kedvenc, amit választottam, már 3/4 is elmúlt, Sam Feldjön, akivel ugye együtt kezdtük a nyarat, a Rádió egy születésnapi fesztiválon fellépett májusban, és hihetetlen jó bulit csinált, ez pedig a Swish Discoval és Rehabbel közös igazi mai slágere, Sam Feld, Teát és a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb helyszíneken várhatóak adóhatósági ellenőrzések. Ismét egy drogkereskedő került rendőrkézre Baranyában. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Jövő héten is járják a megyét a NAV baranyai munkatársai. Kedden Beremenden a strandon ellenőrzik az üzleteket, vendéglátóhelyeket. Csütörtökön pedig Magyarbújban lehet majd számítani rájuk, a Kossuth Lajos utcai üzletekben. Folyamatosan ellenőrzik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is. Az ellenőrzések fókuszában a foglalkoztatás szabályainak betartása és a számla nyugtaadás áll. Dílerre és vásárlójára csapott le a rendőrség a napokban Pécsett. A polisz.hu-n az olvasható, a nyomozók szerdán a délutáni órákban a Nagy Lajos király útján igazoltattak egy autóst, felmerült ugyanis a gyanú, hogy drogot értékesít a mellette ülő utasnak. A jármű átvizsgálásakor több mint 260 g kábítószergyanús fehérport találtak a rendőrök. Az 52 éves férfit és a 48 éves nőt előállították. A drogteszt mindkettőjüknél pozitív lett. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Kumlóra érkezett a Ripple-Rónai Múzeum Baglyok és emberek című vándorkiállítása. A kaposvári természettudományi gyűjtemény anyagából készült válogatás a baglyok ökológiai szerepéről, kultúrában betöltött helyéről is ismereteket nyújt a vendégeknek. Emellett bagolyvédelmi eszközöket is bemutat. A hazai csúcs ragadozót bemutató tárlat december közepéig lesz látható a Komlóverzumban. Jövő héten változik a vonatmenetrend Sárbogárd és Dombóvár között. A MÁV Inform közlése szerint a pécsi fővonal érintett szakaszán július 27-e és 30-a között éjszakai karbantartást végeznek. Így a két település között hétfőtől csütörtökig az első és az utolsó vonatok helyett pótlóbuszok járnak majd. A változás a napközbeni vonatokat nem érinti. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szebény térségében továbbra is híd- és áteresztjavítási munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Folytatódnak az útburkolatjavítási munkák az M60-ason Kozár-Misleny térségében. A Búj felé vezető oldalon itt is sávlezárás van érvényben. Újmohácson a Malomvölgyi út, Papkerdülő és Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítés miatt útszűkület érvényes. Jobbára napos időre számíthatunk ma, bár gomoly és fátyol felhők megjelenhetnek az égen. Számottevő csapadék nem várható, a szél is mérsékelt marad. Délután legfeljebb 27 fokot mérünk majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A sóbevitel csökkentése jobb életminőséghez vezet a szív elégtelenséggel élők esetében. Először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy egészségesebb, ha kevesebb sót fogyasztunk. A nátrium bevitel csökkentésének és a szív elégtelenségnek kapcsolatát vizsgáló eddigi legnagyobb randomizált klinikai vizsgálat eredményeit a hétvégén ismertették a Medical Express cikke szerint. Az eredmények vegyesek, a sóbevitel csökkentése nem vezetett kevesebb sürgősségi látogatáshoz, kórházi kezeléshez vagy halálesethez a szív elégtelenségben szenvedő betegek esetében. A kutatók azonban javulást tapasztaltak az olyan tünetekben, mint például a duzzanat, a fáradtság és a köhögés, valamint az általános életminőség javulását regisztrálták. A kutatók 806 beteget követtek nyomon 26 egészségügyi központban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Chilében, Mexikóban és Új-Zélandon. Mindannyian szív elégtelenségben szenvedtek. A vizsgálatban résztvevők felét véletlenszerűen a szokásos ellátásban részesítették, míg a többiek táplálkozási tanácsadást kaptak arról, hogyan csökkenthetik a sófogyasztásukat. A táplálkozási tanácsadással kiegészített terápiában részesülők dietetikus által összeállított menüjavaslatokat kaptak a saját élőhelyükről származó élelmiszerek felhasználásával, illetve arra ösztönözték őket, hogy só hozzáadása nélkül főzzenek, és kerüljék a magas sótartalmú összetevőket. A kutatók összehasonlították a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegség miatti kórházi kezelés és a sürgősségi osztályon tett látogatások arányát a két vizsgálati csoportban, de statisztikailag nem találtak szignifikáns különbséget. Az alacsony nátrium tartalmú étrendet követő csoport esetében azonban következetes javulást találtak három különböző életminőség értékelő eszköz, valamint a szív elégtelenség súlyosságának mérőszáma alapján. Kevesebb az ödémásodás, a köhögés és fáradékonyság azok esetében, akik kevesebb sót fogyasztottak, és az ő életminőségük összességében is magasabb volt.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk, 8 perce, július 25-e van. A Jakabok és a Kristófok a névnaposok. Ő pedig J-Lo Fischerrel közösen az igazi mai sláger. A Waiting for

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Mesker megy, köztük pedig DJ Mesker Vikit hozom, egy olyan dalal, aminek pár napja itt a Rádió 1-en volt a dalpremierje. Érdemes megnézni a social felületeinken egyébként a videót is, parád is. Gabriel Dancerrel közösen dolgozott most, Mesker Viki, az igazi mai slágere a One Kiss. Ezt én itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nagyjából 26 fok, elszórtan lehet eső, de alapvetően inkább napos idő, amit a mai napra jósolnak. Medúza, Fastball, James Carter, Ellie Duhé, Bad Memories, ez pedig a folytatás a hírek után. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé, ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a fék távolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjára nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap, vagyis hát ma, vagy hát attól függ, hogy aludtunk-e, szóval szombaton újra Rádió Stage a campuson. A line-up fent van a radio1.hu, mert hogy a legnagyobb fesztiválokat na, hogy mi hozzuk. Jövő héten pedig újra játék itt a Rádió 1-en, strandfesztivál belépőket lehet nyerni. És ha már fesztiválok és fesztivál élmény, akkor egy igazi fesztivál fellépő Sam Fed Rosalinnel, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyomáscsökkenés, vízhiány fordulhat elő jövő héten Sombereken. Jobbára napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részeim. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet azt írja, az utóbbi hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, és a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Baranyában, Pécsette a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. Emellett számos külső helyszínen is szerveznek alkalmakat. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetőek el. Nemzetközi íjászversenyt tartanak fogyatékkal élők számára Mohácson július 28-án és 29-én. A kétnapos rendezvény első napján történelmi tematikájú játékos sportverseny és vetélkedő várja a résztvevőket, míg másnap kerül sor a nemzetközi versenyre hosszú hetényi, lánycsóki, kaposvári és németországi versenyzők részvételével. A sportolók összesen 7 kategóriában mérik össze ügyességüket. A rendezvényre a nézőket is várják. A programról bővebb információ a Mohács 500 oldalon érhető el. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szebény térségében továbbra is híd- és átereszjavítási munkákat végeznek, a főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Folytatódnak az útburkolatjavítási munkák az M60-ason Kozár-Misleny térségében, a Búj felé vezető oldalon itt is sávlezárás van érvényben. Újmohácson a Malomvölgyi út, Papkerdülő és Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítés miatt útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, csak elszórtan várható csapadék. A délire, délnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 5 perccel. Arra gondoltam, hogy kezdjünk Katy Perryvel, aki idén azt választotta, hogy nem klasszik turnékat, hanem fesztivál turnét csinál, különböző fesztiválokon lép fel, már csak 2 állomás van, mert hogy a héten Máltán megcsinálta az Eyes of MTV-t, most ma Svájcban lép fel, aztán jövő héten még Pristinában a Sunny Hill Fesztiválon, ami ugye Dua Lipáék fesztiválja, ott fog zenélni. Itt a Rádió 1-en pedig a Lifetime-szal jön, ezt indítom már is.

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több mint 100 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben. Folytatódik ma is a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetőek el. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre több mint 140 000-en jelentkeztek. Az elmúlt 10 évben ez volt a legmagasabb szám. Közülük több mint 101 000-en kerültek be valamely képzésre. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre. A rászoruló gyerekek iskolakezdésében segít a Vöröskereszt. A szervezet Pécsett is gyűjtést indított. Használt, de jó állapotú vagy új iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb iskolaszereket vár, melyeket a rászoruló családokhoz juttat majd el. Az adományokat személyesen lehet leadni a Baranyai Szervezet Pécs Dobó utcai székhelyén. Jövő héten változik a vonatmenetrend Sárbogárd és Dombóvár között. A MÁV Inform közlése szerint a pécsi fővonal érintett szakaszán július 27-e és 30-a között éjszakai karbantartást végeznek, így a két település között hétfőtől csütörtökig az első és az utolsó vonatok helyett pótlóbuszok járnak majd, a változás a napközbeni vonatokat nem érinti. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, 2 edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a két alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a két csapat. A magyar közút jelzései szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-oson Hird térségében. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Komlón a Szilvási út vásárcsarnok feletti megsüllyedt szakaszát állítják helyre, a munkák miatt teljes útzár van érvényben, a buszok és az autók is terelő úton közlekednek. A Villány-Újpetre összekötő úton útépítés miatt egy szakaszon félpálya járható, Nagyharsány miatt útépítés miatt forgalomkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, csak elszórtan várható csapadék. A délire, délnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megköszönjük pedig Regál Ilia folytatás, az egyik legnagyobb kedvencet választottam tőle, a Dreamint, és a rádió egy DJ-k egyébként nem csak adásban jönnek elő a nagy kedvencekkel, hanem a legmenőbb fesztiválokon is, például ott lesznek a Strandon is, amire jövő héten újra páros belépőket lehet tőlük nyerni. Bizony, akkor átment ezen a héten a játék, annyira szerették, hogy egy hetet még rádobunk, szóval jövő héten is be lehet zsebelni a belépőket, most viszont Regál Lili itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A francia parlament pedig törvényben tiltotta meg a 15 éven alattiaknak a közösségi hálózatok használatát. Ez az egész szabályozás szeptemberben lép életbe egyébként elsőként Európában, 279 szavazattal fogadták el egyébként a javaslatot, 81 ellenében, szóval aránylag egyértelmű volt. A Radio1.hu-n egyébként van még egy csomó érdekesség ezzel kapcsolatban is. Én pedig az igazi mai slágereket hozom, most a Panic at the Disco-tól ez a High Hopes a Radio 1-en.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, vagyis a hét legjobb pillanataival, addig viszont a legnagyobb kedvenceket hozom, például Taylor Swift-től, a Maroon 5-től, a Swish Disco-tól a következő órában, elsőként pedig Hypaton-tól. Bizony, ez lesz az, Norma Jean Martinnal közösen Hypaton és az Out of My Head, a hírek után indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A tavainál is jobb eredményt ért el a felvételi során a Pécsi Tudományegyetem. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Pécsi Tudományegyetem az utóbbi, csaknem másfél évtized legjobb eredményével zárta az idei általános felvételit. Több mint 6600-an kerültek be az intézmény valamely képzésére, ami több mint 5%-os emelkedést jelent a tavalyihoz képest. A felvett hallgatók háromnegyede állami ösztöndíjas helyre került be. A képzések között a legnépszerűbbek közé tartoznak a gyógypedagógia, a pszichológia, az általános orvos és gyógyszerész képzések, és nagy volt az érdeklődés az osztatlan tanári szakok iránt is. Szentlőrinc városa idén ünnepli 30 éves jubileumát. Ebből az alkalomból augusztus 8-án este egy nagyszabású előadásra várják az érdeklődőket a vásártérre. A közönség a Valahol Amerika című musicalt láthatja majd, melyben a Bombon együttes legnagyobb slágerei csendülnek fel este 8 órától. A rendezvényre a belépés díjmentes, de a férőhelyek biztosítása érdekében regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők jelentkezését a rendezvény@szentlőrinc.hu címen várják. A Magyar Fürdőszövetség idén újra megrendezi az országos vízipisztoly csata rekordkísérletet. A kezdeményezés célja az, hogy egyszerre minél többen vegyenek részt vízipisztoly csatában a csatlakozó fürdőkben, megdöntve ezzel a 2023-ban született rekordot. Akkor 5900-an vettek részt egy időben az eseményen országszerte. A vízipisztoly csatát idén augusztus 8-án délután 2 órakor rendezik. Az esemény 15 percig tart majd. Baranyából a hullámfürdő és a Harkányi fürdő is csatlakozott a kezdeményezéshez. A magyar közútjelzései szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-oson Hird térségében. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Komlón a Szilvási út vásárcsarnok feletti megsüllyedt szakaszát állítják helyre, a munkák miatt teljes útzár van érvényben, a buszok és az autók is terelő úton közlekednek. A Villány-Újpetre összekötő úton útépítés miatt egy szakaszon félpálya járható, Nagyharsány miatt útépítés miatt forgalomkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, csak elszúrtan várható csapadék. A délire délnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 7 óra után járunk, én pedig hozom azt az előadót, aki a norvégoknál a VB alatt a legnépszerűbb volt. Nem meglepetés, Kygo, aki egyébként egy hivatalos dalt is csinált, mert egy korábban megígérte, hogy egy olyan felvételből, amit Haaland még tinédzserként nagyjából 10 éve rögzített két akkori csapattársával egy válogatott edzőtáborban, abból ő csinál egy profi változatot, hogyha Haaland betalál a Norvégia-Brazília meccsen. Betalált, megcsinálta, ez lett a Kygo jó, ami hivatalosan is kijött, egyébként a Radio 1.hu-n is meg lehet hallgatni, szerintem óriási. Ez pedig az igazi mai sláger, hogy Kygótól, ahogy ígértem, a One Republic-kal, a Chasing Paradise, amit indítok a Rádió 1-en.

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Param, param, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és param, param, itt az újabb nagy kedvenc, egy olyan előadótól, akivel együtt bulisztunk 2 hónapja, ki gondolta, hogy már ennyi idő eltelt a Rádió 1 születésnapi fesztivál óta, de van még a nyárból, és élvezhetjük a nyári kedvenceket most át Sam Feltől, aki fellépett nálunk is a Switch Disco-val és a Rehab-bel, pedig a Sleep Tonight-tal érkezik, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyomáscsökkenés, vízhiány fordulhat elő jövő héten Sombereken. Jobbára napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részein. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. A rászoruló gyerekek iskola kezdésében segít a Vöröskereszt. A szervezet pécsett is gyűjtést indított. Használt, de jó állapotú vagy új iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb iskolaszereket vár, melyeket a rászoruló családokhoz juttat majd el. Az adományokat személyesen lehet leadni a Baranyai Szervezet Pécs Dobó utcai székhelyén. Az elmúlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ jelzései szerint 8 helyszínen, köztük Pécsett is a kimutatási határ felett, de továbbra is az alacsony tartományban volt a koncentráció. A minták alapján a következő hetekben a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése várható. Jövő héten változik a vonatmenetrend Sárbogárd és Dombóvár között. A Mávinform közlése szerint a pécsi fővonal érintett szakaszán július 27-e és 30-a között éjszakai karbantartást végeznek, így a két település között hétfőtől csütörtökig az első és az utolsó vonatok helyett pótlóbuszok járnak majd. A változás a napközbeni vonatokat nem érinti. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szebény térségében továbbra is híd- és áteresztjavítási munkákat végeznek, a főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Folytatódnak az útburkolatjavítási munkák az M60-ason Kozár-Misleny térségében, a Búj felé vezető oldalon itt is sávlezárás van érvényben. Újmohácson a Malomvölgyi út, Papkerdülő és Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítés miatt útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, csak elszórtan várható csapadék. A délire, délnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hoho, ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra Rádió Esztézs a kampuszon, este 8 órakor kezdünk Will Cox-szal, aztán Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, a Loving Arms, Jamina Collár és Bricklék a lemezjátszók mögött, egészen hajnali 4-ig pörgetjük az igazi mai slágereket, és én is hozom az újabbat, most egy kis extra változatossággal, Rudimental, Ella, Iron Waiting on Light, Esztén itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg tiszta mai rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencivel 8 órától, vagyis pár percen belül pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, ő pedig egy csillen a kamerával. Hát így megy ez, megállás nélkül az igazi mai slágerek. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Sziasztok, sportarcok!
5: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidőruházat, cipő 40-50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
6: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, ledsóval, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne Felejts Báb Színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
11: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
12: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
13: A Nemzeti Lovas Színház az Unicord is legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra július 25-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
14: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottál.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több mint 100 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben. Folytatódik ma is a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetőek el. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre több mint 140 000-en jelentkeztek. Az elmúlt 10 évben ez volt a legmagasabb szám. Közülük több mint 101 000-en kerültek be valamely képzésre. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre. A rászoruló gyerekek iskolakezdésében segít a Vöröskereszt. A szervezet Pécsett is gyűjtést indított. Használt, de jó állapotú vagy új iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb iskolaszereket vár, melyeket a rászoruló családokhoz juttat majd el. Az adományokat személyesen lehet leadni a Baranyai Szervezet Pécs Dobó utcai székhelyén. Jövő héten változik a vonatmenetrend Sárbogárd és Dombóvár között. A MÁV Inform közlése szerint a pécsi fővonal érintett szakaszán július 27-e és 30-a között éjszakai karbantartást végeznek. Így a két település között hétfőtől csütörtökig az első és az utolsó vonatok helyett pótlóbuszok járnak majd. A változás a napközbeni vonatokat nem érinti. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, 2 edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a két alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a két csapat. A magyar közút jelzései szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a 6-oson Hird térségében. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Komlón a Szilvási út vásárcsarnok feletti megsüllyedt szakaszát állítják helyre, a munkák miatt teljes útzár van érvényben, a buszok és az autók is terelő úton közlekednek. A Villány-Újpetre összekötő úton útépítés miatt egy szakaszon félpálya járható, Nagyharsány miatt útépítés miatt forgalomkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, csak elszórtan várható csapadék. A délire, délnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van, ugye? Vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, hogy melyik, meg hogy mondjuk. De kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk, és az van, hogy mindent megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
5: pedig
4: rajta?
5: Pedig hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
4: Hogy ez nincs.
5: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
4: Igen.
5: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
4: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze és ne hagyd ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
5: Na nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben nem beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit ír?
4: Azt írja, neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontosak számodra, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharishi tanítás a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. Két gyermeked van, Noel az egyik, Bennett a másik. A gyermeked érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva. Mennyire nagyon durva.
5: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
4: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW.
5: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
4: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
5: Na, kezdődik, mondtam én.
4: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán egy-két hely, ahol jártam, sokat beszéltünk a Szentsír templomról, az Olajfálhegyékről, a Getsemáné kertről, a Via Dolorosáról, a Torinói leperről, a keresztről, rengeteg.
5: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek
4: várjál, folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
5: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
4: Időnként hajózol, beszéltünk rád egy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények. Figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
5: Mennyi időre emlékszik vissza?
4: Szerintem mindenre.
5: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
4: Ezek a kérdéseid valószínű.
5: Ez
4: egy kész profi rólad. Ez te
5: minden
4: vagy.
5: Tud rólad.
4: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, hogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
5: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na mi a következtetés?
4: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes, sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
5: Figyelj, ez egy teljes
4: durva.
5: Rólad.
4: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott és spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
5: Igen.
4: Tehát ez erre közepesed itt. Helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
5: Na, itt dőlt meg az egész.
4: Jó humor érzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
5: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakin bekengeni órákat, gyerekek?
4: Jó, szeretem. Vezető szerephez vagy szokva, közepes. Sok szervező, vezető szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes. Sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására arra kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kér stilisztikai és helyesírás hiányzik.
5: Hát persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket, nem tud helyesen.
4: Szeretsz írni. Mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod?
5: Ez, igen, de ez te vagy.
4: Tehát ezt már
5: tényleg.
4: Ő teszi össze rólad? Ez mennyire
5: a rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
4: De már aztán le is profilolsz. Tehát ez már egy pszichológiai profil rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemelten fontos magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni közepes.
5: Igen, ez nem túl biztató.
4: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlen ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
5: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen izgalmas.
4: Mennyire durva! Te nem ütöttél be semmit?
5: Én nem használom.
4: Nem használsz ChatGPT?
5: Nem.
4: De te mit használsz?
5: Azt se tudom mi.
4: Te hol vagy?
5: Google kereső, ne tesó. Ha legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja,
4: figyelj, de várj, bocsánat, csak ma igen, hogy arról összeállít-e.
5: Hogy?
4: Hát arról nem, arról nincs nagyon mit. De
5: hát
4: kérdés,
5: de hogy ha, mert akkor kiderül, hogy hallgatózott. Igen.
4: Azt mondja, hogy ezekből még össze tudnám neked tenni, figyelj. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotaidat, a nettó vagyonodat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések. Ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
5: Nem kérdezted meg, hogy állsz? Hát azért a
4: nem volt még időm bejutni. Ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen?
5: Egy még a stílust is nézi.
4: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket, érdekel a logikus szerkezet, szeretett, ha válasz egyszer informatív, olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, ha egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
5: Jó, azt hogy ugrottad át azt
4: Adjad
5: a részt, hogy...
4: már, de durva!
5: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az összeesküvés elméletek és gondolkozol a nővényítéseden. ez hogy maradt?
4: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, ami tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
5: És akkor ezt is elmondja.
4: Minden, ami tudsz rólam, nevezd meg a személyiségjegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
5: Hát vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is.
4: Igen.
5: Ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
4: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
5: Ez igaz.
4: Ezek milyen, igen, mennyire hát ezek durván mélyen fölülni. Van. Sokkal gyakoribban mi az igaz? Ez óriási különbség. Ez mennyire durva.
6: Kemény, nem?
4: Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket.
5: Mondom én, összeesküvés elméletek.
4: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkozom.
5: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
4: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél is rendszeresen ezt kéred, érveljünk. Logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodásával. Döbbenetes, nem?
5: Miket kell rólad megtudjunk ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen. Gyerekek.
4: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok mindent maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy. De hogy
5: most
4: alábecsülött...
5: nézd már rá például az Otti bulira, hogy ott mindenben benne vagy.
4: Abszolút.
5: Hát állandóan ezt csinálod.
4: De alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekintély. Megjelent orvosi kérdés, orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonál és politikánál. Szinte mindig visszakérdezel, mi bizonyítja. Milyen durva. Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
5: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
4: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
5: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
4: Sokszor nem azt kéred, írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes? Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Érdekes, nem?
5: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
4: Nem, de tök érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Neked írt olyat, Zsula, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
5: Szerintem csak olyat írt.
4: Ezt figyeld, imádom. Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szép.
5: Mondd, amikor, hogy ne, ezt
4: figyeld,
5: már ne.
4: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvasható. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
5: Júj, de jó!
4: Igen. A velem való kommunikációban, és valószínűleg a szakmai életedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem kapanaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem az, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod egymástól.
5: Van. Hát soha nem láttál egyetlen egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
4: Igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad. És így elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem? És
5: szépen elbújtatja ezeket.
4: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztika alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
5: Gyula, ezek jó hírek!
4: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel. Wow!
5: Zseniálisan
4: egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
5: Jó, Laci, te jössz.
4: Egészen.
5: Te jössz. Én nagyon kíváncsi vagyok. Mit profilozott?
4: Igen. Rólam ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikált. Zseniális, köszönjük szépen. Igen. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A tavainál is jobb eredményt ért el a felvételi során a Pécsi Tudományegyetem. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Pécsi Tudományegyetem az utóbbi, csaknem másfél évtized legjobb eredményével zárta az idei általános felvételit. Több mint 6600-an kerültek be az intézmény valamely képzésére, ami több mint 5%-os emelkedést jelent a tavalyihoz képest. A felvett hallgatók háromnegyede állami ösztöndíjas helyre került be. A képzések között a legnépszerűbbek közé tartoznak a gyógypedagógia, a pszichológia, az általános orvos és gyógyszerész képzések, és nagy volt az érdeklődés az osztatlan tanári szakok iránt is. Szent Lőrinc városa idén ünnepli 30 éves jubileumát. Ebből az alkalomból augusztus 8-án este egy nagyszabású előadásra várják az érdeklődőket a vásártérre. A közönség a Valahol Amerika című musicalt láthatja majd, melyben a Bombon együttes legnagyobb slágerei csendülnek fel este 8 órától. A rendezvényre a belépés díjmentes, de a férőhelyek biztosítása érdekében regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők jelentkezését a rendezvény@szentlorinc.hu címen várják. A Magyar Fürdőszövetség idén újra megrendezi az országos vízipisztoly csata rekord kísérletet. A kezdeményezés célja az, hogy egyszerre minél többen vegyenek részt vízipisztoly csatában a csatlakozó fürdőkben, megdöntve ezzel a 2023-ban született rekordot. Akkor 5900-an vettek részt egy időben az eseményen országszerte. A vízipisztoly csatát idén augusztus 8-án délután 2 órakor rendezik. Az esemény 15 percig tart majd. Baranyából a Hullámfürdő és a Harkányi fürdő is csatlakozott a kezdeményezéshez. A magyar közútjelzései szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatoson Hird térségében. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Komlón a Szilvási út vásárcsarnok feletti megsüllyedt szakaszát állítják helyre, a munkák miatt teljes útzár van érvényben, a buszok és az autók is terelő úton közlekednek. A Villány-Újpetre összekötő úton útépítés miatt egy szakaszon félpálya járható, Nagyharsány miatt útépítés miatt forgalomkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, csak elszórtan várható csapadék. A délire délnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal! Balázsék extra! Extra!
4: Na mi a helyzet köztársasági elnök bácsival? Üresedés van, gyerekek? Nem jelöltek? Mutasd a népsort, hát, rajta vagyok?
5: Nem.
4: Nem vagyok rajta? Miért nem vagyok rajta?
5: Na ez a nagy kérdés.
4: Miért nem úgy keltem ma reggel, hogy már keres a Blik, hogy hallottuk, hogy te is rajta vagy? Ugye itt most az van, hogy megüresedett itten ez a helyecske, kérem szépen. Hát itt aztán nagy dolgok történtek, és most vannak különböző nevek, de én még úgy érzem, nincs meg az igazi.
5: Még keresed, még várod.
4: Hogy lehet egy ilyet eldönteni, vagy ki az, aki bedobálja ezek a neveket, vagy egyáltalán hogy tudok oda söndörödni? Hogy érhetek oda én is?
5: Hát szerintem itt az idő, telefonálj, kit Magyar Péter, Radnai. Szerintem ez a vonal, ahol érdemes lenne mozogni. Hát biztos, hogy ez nem úgy van, hogy Magyar Péter fölül reggel, és akkor azt mondja, hogy legyen ez. Tehát, hogy ez több ember beszéli meg, nem?
4: Igen, azt nem tudom. Hát azt nem tudom.
5: Vagy ez csak a miniszterelnök azt mondja, hogy na, akkor legyen ő.
4: Igen, de ugye itt most eltávolították. Jó, elment. Súlyog bácsi elment. Oké, rendben van. De most hogy kerül ide a Polgár Judit? Na most ezt mondd meg nekem.
5: Úgy kerül ide a Polgár Judit.
4: Valaki ezt, hogy bedobta ezt a nevet, a Peti azt mondta, elolvasta a reggeli croissantja, mert Polgár Judit, jó, meg vagyunk, Polgár Judit. Ez nincs vele bajom. De most nem az volt, hogy erről most beszélünk, szavazunk, eldöntjük, mindenki leírja a tippjeit, az ötleteit. És aztán a végén megérkezek én.
5: Hát de igen, jó. Én még azt gondolom, hogy a támogatottságot mellé tudjuk tenni. Szerintem tehát, ezzel nincs baj. Hát ugye most... párton kívüli a Polgár Judit.
4: Igen.
5: Tehát, hogy ez az... Ez
4: nem csatlakozott egy... sehova.
5: Igen, ez szerintem egy fő érv, ugye? És ami ellenérv, hogy nem tudjuk, hogy neki mekkora politikai rálátása van. Tehát, hogy itt a, ugye a, neki majd a demokráciát kell védeni, a jogállamiságot kell védeni, és hát ugye az a kérdés, hogy ő ezekben a sztorikban mennyire van otthon. Tehát gondolom, hogy igen.
4: Aha.
5: Hogy ilyenkor megkérdeznek előre? Tehát, hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná érdekelni.
4: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
5: Jó, évfélig.
4: Tehát, ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
5: Jó, tehát az idéglenesen elviszed.
4: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonalra.
5: Tudom, hogy a...
4: Én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért, nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
5: Próbálom jól... összehasonlítani a dolgot.
4: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
5: Lehetnek mesternek
4: lenni. De nézzük már meg engem, érted?
5: Igen.
4: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
5: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
4: És a hűálló megálló. Oh. És az a kívánság műsor, amit levezetek majd most, érted, szeptember 10-ig, a smafú.
5: Kicsi óriások, az nektek semmit nem számít.
4: A szigetes bulim, a smafú, érted? Na. Hát most őszintén, meg ki lenne szórakoztató? Én
5: jobban.
4: Vagy a Polgár Judit, ki szerepel többször a Bravo Otto diátadó gálán?
5: Jó, és a nőklapja?
4: Igen, nőklapja, smafú. Igen. Miért nincs a Blik.hu-n egy szavazás rovat? Polgár Judit vagy Sebestyén Balázs? Most eldőlt. Hát ez, tehát ezt ki se írják.
5: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
4: Ki se írják.
5: Na kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
4: Úristen,
5: a tápracsúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
4: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésli, kereki, érez jól magad. Vagy ha elintézed az elhajlás engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb
5: vagyok. Ő például tök jó tudja kezelni a parasztokat, ugye?
4: Pent laknék a Sándor palotában 2 évig.
5: Hát közelebb van bejárásilag ide, mondjuk. Vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor azt
4: mondod, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni. Menj a lóvé.
5: Hát valószínűleg...
4: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért... Fölfelé, de azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak. Az alapbér, illetmény havi 6 millió forint.
5: Vigye, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
4: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
5: Anna, tedd le a kezed, tedd le a kezed, neked vágnod kell.
4: Micsit azért én most meg vagyok sértve.
5: De még csak föl sem merült a neved.
4: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
5: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
4: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
5: Igen, azonos hát... korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se.
4: Nincsenek érvek mellette. Ellenben. Tehát... Hát most, na.
5: Jó. Az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda.
4: Egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted?
5: Aha.
4: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsodott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába.
5: Magas
4: sarkú, és azt hiszem, hogy én ma így. Tisztelem a nőket, érted? Az milyen vicces lenne, 2 év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavonal. Nem!
5: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
4: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még 2 évig. Nem! Nem megyek sehova.
5: Költöz ki. Nem!
4: Na gyerekek, egy hátborzongató felfedezés egy Airbnb szálláson. Próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet. Figyeld, a következő a történet. ahol mit mesélt el egy nő egy TikTokon, bejárta az internetet a videó, 26 éves nő tette közzé a TikTok oldalán egy Airbnb szállásról, vagy családjával pihen. Egy meglehetősen különös dologra bukkantak az ingatlanban, próbálják ők is meg az internet, és meg mi is megfejteni, hogy mi történt. Ők Salt Lake City-ben élnek, és San Diego-ban béreltek ki egy ötszintes Airbnb nyaralót. Hogy megünnepeljék a rokonokkal együtt a nagypapájának a 80. születésnapját. És az egyik nap éppen vacsorázni készülődtek, amikor feltűnt nekik egy furcsaság a tengerparti hangulatú dekorációval berendezett ingatlanban.
5: Van egy rohadt nagy kép.
4: Vagyis pontosan annak a folyosóján. Van egy rohadt nagy kép, és a kép azt ábrázolja, hogy emberek fürdenek a tengerben, ezzel van ugye dekorálva a folyosó. És alig akartak hinni a szemüknek, de a család szerepelt a képen.
5: Egy tök másik városban, egy vadidegen lakásban van egy kép, amin ők vannak a falon.
4: Igen. Figyeld, hogy felismerte azon az apját, mutogatja, hogy ott van az apja a képen. Felismerte a lány és fiú testvéreit, a nő, de még azokat a fürdőruhákat is, amelyeket azon a napon viseltek. A felvétel több mint 10 éve készült, szintén San Diego-ban.
5: Ilyen véletlen nincs. Tehát, hogy a család valóban volt itt, a tengerparton fürdött, valaki csinált egy fotót róla, és ezt kitette, és te kibéreled.
4: És kitették, és kibéreled azt. Apukája viccelődve azt mondta, hogy te jó ég, ez a férfi kicsit úgy néz ki, mint én. Tényleg imádjuk a tenger, bárhol szívesen utazunk. Aztán jobban megnézték a képet, és azt mondta, hogy apa, ez te vagy. Ott van Lili, ott van Brady, mesélte a nő a testvére utalva. Teljesen ledöbbentek, mindenkinek megmutatták, facetime-oltak, és az a kép, az róluk készült, amikor 10 évvel ezelőtt ott fürdenek. Hány? Matematikailag mi az esélye?
5: 0,001. Hogy pont ott voltál, pont ott fürödtél, egyes, kettes, valaki ezt lefotózza, kettes, hármas, valaki ebből csinál egy óriási posztert képet.
4: Baszik, ilyen stockfotó lebből, letölthető, kinyomtatható és kirakatható.
5: Okay. Négyes, te pont ezt a lakást választod. Figyelj, annyi bizonytalansági faktor van benne, hogy ez a lehetetlennel egyenlő.
4: A véletlenek milliószorosának egybeesése, igen. Nem tudják, hogy ki készítette a fotót, miért tesztítik ki a szállás falára, csak próbálnak valamiféle magyarázatot találni. Ez mennyire durva lehet, hogy megtalálod egy bérelt szállásról a 10 évvel ezelőtti önmagadat? Azért ez...
5: Sem, nem tudsz el mit kell. Ott állnék, és köpni nyelni nem tudnék.
4: Igen.
5: Nem?
4: Igen, teljesen lehetetlen. Teljesen lehetetlen. Ott a pasi, látod, aki igen, beszélget, igen. Ő a felesége, és ott vannak a 10 évvel ezelőtti kisgyerekek körülötte.
5: Megismerték a fürdőruhákat, hogy minden. Valóban ez
4: igen,
5: volt rajtuk,
4: igen.
5: Itt.
4: Igen.
5: Rohadt nagy véletlen.
4: Ezért valaki örülök, hogy csóró vagyok ilyenkor, megább kidő, én nem megyek egy helyre kétszer. Igen, ezt Meli küldte nekünk. Azért viszonylag kicsi az esély.
5: Semmi.
4: Ha matematikailag le kéne vezetni, de erre azért kicsi az esély.
5: Egy ezrelék. Talán, de lehet, hogy még annyi se. És pont ezt a lakást veszed ki. Tehát San Diego-ban élsz, átutazol valahova, ahol van 5000 Airbnb lakás.
4: Igen. És hány fotó készült, hány lakás van, hány helyre mehetsz. Tényleg ezt valahogy így kell valószínűleg számítani. Igen. És te pont San Diego-ba, abba a házba mész, ahova ez a fotó 10 évvel ezelőtt bekerült, vagy fölkerült a falra.
5: Persze lehet, hogy egyébként ez az, amit te mondtál, hogy ez egy ilyen stock fotó letölthető.
4: Valószínűleg igen, leszhető, igen.
5: És ilyen képből van egyébként, mit tenni, 20 ezer.
4: Vagy érte? A San Diego-i tengerparton terjedt el, tudod, mert ugye San Diego-i a ház, meg San Diego-i a kép, tehát lehet, hogy ott a környéken lett belőle egy ilyen. Mi a megfejtés, Anna?
6: Full kamu az egész. Két saját, nézzél már rájuk, légy szíves.
4: Szeretlek.
6: Nézzél rájuk. Full kamu az egész.
4: Nem feltételezzük, nem lehet, nem, nem lehet igaz.
6: Nem. Én hiszek a misztikumba, ezt nem. De. Szerint tudod, mi van? Ezt megkeresték ezt a lakást, vannak fönn a lakásról fotók, látták, hogy a falon van egy ilyen dolog, ezt ők legyártották, és azt mondják, hogy úristen, hát ott van rajta a
4: farter. Na várjál, mi? Tehát megkerestük, San Diego bátment.
6: A bookingon keresel, látod a lakás belsőt, nem?
4: Igen.
6: Ránagyítasz, van egy ilyen kép.
4: És ennek kiszúrták, és akkor oda mentek direkt foglalni?
6: Persze, Isten, elhintik a TikTokon ezt a
5: szarságot.
4: Miért nem hiszünk kicsit a mesében. Miért nem gondoljuk azt, hogy akár megtörténhet?
6: Nem, ránézek a két TikTok-ket csajra, és azt mondom, hogy hát nem valóság.
4: Most azt beszélek. Látod, hogy egy pulóveres, napszemüveges csaj, az hazudik.
6: Testbeszédből látom.
5: igaz, igen. Is Sherlock.
4: Minden nem vannak azok ott kenve, látom én azokat, nem, a milyen dájjal megkentek.
6: Full kamu. Az érdekel, hogy ez a lakás, ez a kép, ez ott volt-e a falon az előző lakóknál? Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez egy kiadó lakás, hogy az előzőek mutassák már meg azt a kis képet, és akkor nagyítsunk rá, és akkor hasonlítsuk össze, és akkor fog lebukni, hogy hát itt mások vannak a képen. Egyébként egy másodpercet megfognám őket ezzel.
4: Össze is engednélek velük. Tehát most amerikai rádióműsorán simán fölhívnánk őket, és beadnának téged, és megbeszélhetek.
5: És akkor ez lájkvadászat, azt mondod.
6: Abszolút lájkvadászat.
5: Na, akkor itt van Adrien SMS-e. A Temun találta meg egy Temun kapható ágyneműn a saját kutyájáról készített fotóját, amit föltett a netre.
6: Na. Azt valaki letöltötte, ez ilyen egyszerű.
5: De hát akkor ez ugyanilyen egyszerű, akkor saját csapdákba dölt.
6: Nem, azért az nagy különbség, hogy ebben ilyen misztikum van egy kicsit bele. Ott letöltött egy fotót, és megcsinálta egy ágy, biztos cuki fotó volt a kutyáról.
5: Igen, cuki fotó.
6: Az, hogy ő találta meg, ez egy érdekes dolog egyébként.
5: De ez nem az.
6: Ez nem annyira az, mert szerintem erre készültek. Ott meg véletlenül belebotlott.
4: Előre
6: nem.
4: Megfontolták, hogy szándékosan
6: mennek. Így van, én azt gondolom.
4: Meglátták a fotót magukról.
6: Így van.
4: Vagy fölrakták azt a fotót oda, és eljátszották, hogy találtak egy
6: de
4: fotót.
6: Mondom, nagyon...
4: Tehát ma már az ember mindent megtesz egy TikTok videóért.
6: Simán, a fél kezét odaadja. Azért, hogy lájkokat generáljon.
4: Ja, horror megtekintés. Tehát, na, hogy konkrétan felrombolották vele az internetet.
5: Jó, akkor igen. Amikor igen. A Hogy vagy magyart csináltuk, és fölhívtunk egy random számot egy autóban, ami Lengyelországban ment, majd utána egy random számot megint fölhívtuk, és a mellette lévő csávót hívtuk.
4: Csirkét vittek, és Auschwitzba mentek látogatás, és csirkékkel foglalkoztak.
5: Na, ott mi volt?
6: Hát vannak véletlenek. Vannak az életben véletlenek. Vannak.
4: De ezek
6: ez nem véletlen.
4: Képzeld el, én, ahogy idősödöm, engem ezek a sztorik egy kicsit úgy meghatnak. Kedves ez a történet, és rájövök, hogy jó van öreg Bali, jól van, be kicsit olyanokás, kedves ez a történet. De ajdár, és 10 év van még, hogy elküldted volna őket a felébe. De hogy azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy el tudom már hinni, tudod? 10 éve, mi megnyomtam volna a piros gombot, na ide figyeljetek.
6: Igen.
4: Hát ezt a 2 tizet.
6: Nem,
4: de hogy persze. Most már kicsit én el akarom hinni. Hogy hát miért a szüleiddel nyaralni, és látsz egy fotót, hogy 10 éve ezelőtt az apádot agyabugyál a tengerbe.
5: És az nem lehet, Anna, egyébként, igen, hogy amikor én bejelentkezem ebbe az Airbnb-be, leprofiloz engem a kiadó, aki kiadja a lakást, és csináltat egy ilyen képet, amin én vagyok, leszedi a netről. És minden egyes családnak, aki ide érkezik, saját fotója.
4: Egyébként az jó, és mindenki azt a házat akarja kibírni, és mindenki nagyon örülnek, hogy van egy saját
6: fotója. Ez már vicces lenne egyébként, hogy kicsire az esély, hogy egy ilyen képet így alaposan elkezdesz nézegetni. Emellett úgy mész el szerintem egy kiadó lakásnál, hát millió helyen
5: hát de
6: voltatok
5: ti
6: is.
5: Nézd, ez a
6: ott pancsolnak, és akkor megnézed aprólékosan.
5: Hát tudod, hányszor fűrökünk mi is itt, apu?
6: Nekem ez
4: én felismerem, hogy mikor kell hátrébb lépnem.
6: Igen?
4: Úgyhogy nagy bejelentésem van. Én ma visszalépek a köztársaság elnök jelöltségtől. Nem várom a telefonhívást este 8 óráig.
5: Hogy hoztad meg ezt a döntést?
4: És megnevezem az új jelöltemet. Teljesen egyértelműen írják, hallgatók is, igazuk van. Te vagy. Azt gondolom, hogy...
6: Hát...
5: Igen, ez az éles.
4: Meg kell fontolnom a visszalépést a jelöltségtől, mert van egy nálam alkalmasabb ember arra, hogy ő legyen a 2 évig az ideiglenes köztársasági elnök. Ő pedig Anna.
5: Anna for president!
4: Sehol se lennék.
6: Nem tudok nemet
4: tennéd,
6: mondani.
4: Elintéznéd, nem beolvastál neki, rendbe tennéd. Vidám 2 évünk
5: nem
4: lenne.
5: Nem meg senki.
4: Én ott viszem ennyi a tolladat, meg ha aláírsz, amit ott odaadom, majd ott őrzem a Sándor palota, semmi.
6: Balikám, visszalépek. Fog meg a sálam, légy
4: szíves.
6: Műsarkút előkészítetted délutára?
5: Kis kosztüm.
6: Jelenésem van.
4: Igen, benyújtom a nem létező lemondásomat, a nem létező posztról, hogy engem ne is hívjanak föl. Vagy ma rád irányítom magam. Tehát, hogyha, ha hívnak, akkor viszont az azonnal.
6: Csodálj a telefonodat, jó, veszem a hívásokat, jó. Veszem.
4: Azt írják, Balázs, néhány év múlva már simán le lehet szedni egy telefonos csalással.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Sziasztok, sportarcok!
6: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
7: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyomáscsökkenés, vízhiány fordulhat elő jövő héten Sombereken. Jobbára napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részein. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet azt írja, az utóbbi hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, és a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. Emellett számos külső helyszínen is szerveznek alkalmakat. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetőek el. Nemzetközi íjászversenyt tartanak fogyatékkal élők számára Mohácson július 28-án és 29-én. A kétnapos rendezvény első napján történelmi tematikájú játékos sportverseny és vetélkedő várja a résztvevőket, míg másnap kerül sor a nemzetközi versenyre hosszú hetényi, lánycsóki, kaposvári és németországi versenyzők részvételével. A sportolók összesen 7 kategóriában mérik össze ügyességüket, a rendezvényre a nézőket is várják. A programról bővebb információ a Mohács 500 oldalon érhető el. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szebény térségében továbbra is híd- és áteresztjavítási munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Folytatódnak az útburkolatjavítási munkák az M60-ason Kozár-Misleny térségében. A Búj felé vezető oldalon itt is sávlezárás van érvényben. Újmohácson a Malomvölgyi út, Papkerdülő és Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítés miatt útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, csak elszórtan várható csapadék. A délire délnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Végleges autóelkobzás, olvastátok?
5: Kell neked egy kék villogó.
4: Ja, de miért? Ittas vezetés kirívó esetében vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegés, akkor nem is értem, hogy ott piros a lámpa is kimegy át, ez egy teljes,
6: eddig van ilyen,
4: teljes felfoghatatlan, de hogy elveszik az autódat, ha te nagyon gyorsan túllépted a sebességet. Na.
6: Vitézi úr
4: azért, na. Ugye most erről zajlik egy nagy társadalmi egyeztetés. Ugye? Tehát, hogy te kitölthetsz egy kérdőívet, ez szeptember 9-ig te kitöltöd, és az eredmények értékelés után jogszabálymódosításokat készítenek elő. Ez egyébként nekem tetszik.
6: Na várjál,
4: ez nagyon európai.
6: Azt írja, hogy nincs autóelkobzás, akkor azt mondják a fiúk fenn, hogy jó, hát akkor nem vesszük el a kocsitokat.
4: Nem. Azt is azt mondják, hogy elvesszük, csak úgy csinálunk, hogy ti ezt kitöltöttétek, és erre az eredményre jutottunk.
5: Ez,
4: nem, az az előző ira, várják.
5: Az
4: az előző 16 év. Hogy csinálok ezek a fiúk? Nem tudjuk egyelőre. A köztársasági elnöket nem sikerül eltalálni, hogy látjuk, körbelőtték, mint Dévényi Tibácsi a torpedót, de egyelőre ez egy kicsit nehezen megy ez a dolog. De hogy... Na de ne, akkor szeretjük ezt, tessék. Tehát, hogy autóelkobzás, átlagsebességmérés, hoppácska. Ja. Ugye ez Ausztria meg Svájc már van.
6: Hát én most mentem Csehszlovákiába hétvégén, Csehországba, és ott egy szakaszon volt, és nagyon érdekes a pszichológiája a dolognak, mert én ebben eddig még nem futottam bele, nem voltam sehol ilyen átlagsebességmérő cuszba, és akkor elkezdtem mondani a vaze, hogy ez jön, ki van táblázva, tehát egyébként tök korrektú szólnak, hogy testvérem, itt most az elkövetkezendő x kilométeren mérik a dolgot, és figyelj, eszedbe nem jut.
4: Ugye hát valaki csak nem tudja, ez egy belépési pontot néz, egy kilépési pontot néz, és a belépési és a kilépési pontnál megvan a 130 km/h maximum. Uh-huh. Tehát lesz egy idő, ami alatt, ha te gyorsabban jutsz oda, akkor tök mindegy, értelemszerűen tudni fogják, hogy gyorsabban mentél, hiszen 130 alatt 10 km az megtehető, nem tudom, mondjuk 5 perc alatt. Ha te 3,5 perc alatt értél oda, akkor tudják, hogy gyorsabban mentél. Vagyis nem a trafipaxnál lassítasz, hanem végig azon a szakaszon te figyelsz arra, hogy 130-al menjél, vagy elmész 150-nel, és az utolsó 3 kilométerrel lassítasz 20-ra.
6: Igen, igen. Csak azért ezt mire kiszámolod ugye menet közben, hogy ott mennyire kell lelassítani, hogy kompenzáld a 150-et.
4: Meg nem érsz oda előbb. Tehát ez olyan, mint ha megnyomnád a maraton első felét, de a másik felén vissza kell lassítani, és ugyanúgy futsz, mint a többiek. Tehát, hogy igazából nem nyert vele semmit. Ez az átlag sebesség, belépési, kilépési pont.
6: Így van.
4: Osztrákok elkobozzák, Svájcban csinálják, és akkor már csinálják az átlag sebességmérést.
6: Így van, a cseheknél is, és ugye hát eddig mindig az volt, hogy szólt a vaza, hogy itt a trafi, visszavetted, átmentél, nyomtál egy kövéret, és tovább mentél. Itt nincs ilyen, eszedbe se jut, érted? Még csak nem is bosszankodsz rajta, azt mondod, hogy oké, akkor most ennyi 130-al megyünk az autópályán, és végigmegyünk rajta. Tehát az biztos, hogy hasznos lesz ez a történet, tehát hogy kevesebb baleset történik, kevesebb gyorshajtás történik, hogy az autó elkobzás, az, én ebben mindig úgy vagyok, gyerekek, hogy a szabályok azok megvannak most is, ugye? De mivel mindenki túllépi, egy idő után a jogalkotó szervnek kell hozni valami olyan döntést, ami befolyásolni fogja majd az embereket, érted? Tehát, hogy ez azért van, mert eddig is 130-al lehetett menni, csak szartunk rá.
4: Igen, csak itt azon, hogy a visszaesőket akarják jobban szigorítani. De egyszer beleszaladsz, oké, csókolom, elnézted, de ugye a konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túlépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre?
5: Nem.
4: Természetesen nem.
5: Nincsen nagyobb visszatartó ereje. És mit fognak csinálni ezek az elkobzott autókkal?
4: Azért az, hogy elkobozzák az autódat, annak szerint van. Tehát ha te tudod, hogy háromszor 180-nal mész a 130 helyett, mert ugye mi volt? Vagy azt mondtad, hogy oké, na jó, beleszaladtam, kifizetem, ha van egy autó, ami tud menni 180-nal, azt ki tudom fizetni, vagy jött a radarkontroll tábra, visszalasítottam, majd mentem megint. De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre, azért az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül hát kénytelen leszek átülni a másik autóba.
6: Igen, meg kérni egy újat a szponzort.
4: Vagy az azért. Szólom kell a JP-nak, hogy most vadagy még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz. Ez a kettő. De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, azért az szerintem az komoly. Tehát az komoly.
5: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
4: Igen. Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. Kobozzák el az autót? Úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt. Én mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, hogy nincs ezzel baj.
6: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
4: De most már elkapnak. Nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész. Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
6: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
4: Ha elveszik az autódat? Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, amit letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-a mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-re, és azért 58 az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Jó, mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésén?
6: Szerintem tök jó.
5: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
4: A magyarok nagy átlag a minimálbérem van, csak szólok.
6: Jó, ez mondjuk igaz. Jó, akkor várjál, nézzük.
4: Ül egy SQ-es Audi-bért, és 80.000 forintra van bejelentve a saját cégénél.
6: Egy milliárdos ház, ugye? És akkor egyébként pedig 80.000-re van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgálat, de hát a nevén sincs semmi.
4: Igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek. Fizessen többet?
5: Fizessen többet.
6: Igen, de tudod milyen kocsival megy?
4: Tehát a kocsi alapján.
6: Aha, a kocsi alapján. Aha. 70 milliós izé, brabus, az mérjük meg 10-szer.
5: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
4: Aha, igazából tehát hogyha nagy autóba ülsz, többet fizessél, ha egy kettes Suzuki-ba,
6: akkor kevesebb.
4: Akkor
6: veszek,
4: akkor aha, nem kell egy Suzuki-t.
5: Szerintem az lenne
4: meg a használt autót.
5: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok. Mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
4: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlag sebességmérés? Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissantnal töltöm majd. Na, oda nyitok egy fornetit, ahol ki van írva, hogy átlag sebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott fornet, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, akkor nyugodjál meg, üljél 20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlag sebességmérés. Nagy kiszúrás.
5: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán utána megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
4: akkor mindenhol betartod.
5: Akkor mindent hol betartod, nem?
4: Van benne valami egyébként. Mióta tudom, hogy ennyi trafi van, azóta egy kicsit én is azért így próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városba, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, okay, hát azért.
6: Igen, az már bünti.
4: És az már komoly bünti.
5: Na most az autó elkobzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova ez.
4: Szerintem ezt most dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve a céghez, hogy ki az üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
5: Hát az
4: én autómat váltsd ki majd sokszor.
5: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert hogy annyira magas, akkora volt a sebességátlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
4: Nem, vegyék el.
5: De vegyék el.
4: Hát vegyék el, mert nagyobb érvágás a kocsi, mint hogy zsebből kifizetsz 1 milliót, mert vannak, viszont azért, ha elveszik a kocsit, az szerintem az súlyos. Gyereket viszed, hogy tudsz vezetni. Ez egy jogsi elvételi, szerintem nagy büntetés.
5: Nagyon.
4: Tehát ahányan most meghalnak az utakon, ahhoz képest szerintem jó, ha mindenki a szigorításra szavaz. Ez egy kicsit ilyen közös lónak túrós hát, de szigorítsuk, lehet, hogy mi is belesünk.
6: Na hát de, biztos, hát na ez de, mindenkire érvényes lesz, érted?
4: De nem túl jó a morál, nem? Tehát nem közlekedünk túl, a gyorsulási versenyek, Árpád-hídi balesetek, rollerek, gyorshajtások. Szigorítsunk, mert töltsük ki ezt, x-eljünk mindenre azt, hogy szigorítsunk, aztán lesz, ami lesz, nem?
6: Mert egyébként az, hogy próbálsz arra felé hatni az emberekre, hogy ez egy halálos játék tud lenni, tehát ne csinálj hülyeségeket, az láthatóan nem működik. Tehát az, hogy fejlettebb kultúrájú országokban, és nem sorolok országot, működik, hogy 50-nel, így mennek a városba 50-nel, és nyilván, hogy faszt kapsz, hogy miért nem megyünk 55-e, azért nem, mert 50-nel lehet menni, haver. Ott van Svájc, ahol most motoroztunk, érted? Ott ment a Lamborghini, meg a Ferrari, meg a 50-nel, kész. Ennyi, mert ennyivel lehet menni, és nem is akarom túllépni. Tehát lehet, hogy ott, nem tudom, hogy Svájcban van ez az elkobzós rész, de hogy érted, fölfogják az emberek, hogy ez a normalitás.
5: Azt nem lehet,
6: hogy nálunk a közlekedésben mindenben, de ha megnézed az utcai verekedéseket már, mert tényleg az van meg az, hogy szólnak egymáshoz az emberek, ezt valahogy szabályozni kell, ez lesz a szabályozás. Viszik a kocsit.
4: Azt érvek, hogy Ausztriában, ha saját autóddal léped túl 50 km per órával, elárverezik az autód, és a pénz az államnak megy. Nem áll, gyereke.
6: Tehát nem csak, hogy elveszik, és egy év múlva adják vissza, hanem nincs kocsid.
4: Ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát egy 70-es táblát, te túllépsz mondjuk 120-szal, akkor ott elveszik az autódat, és elárverezik. Azért az kemény.
5: Azt nem lehet, hogy úgy szigorítsák például ezeket a szabályokat, hogy a közlekedésben tökölőket is.
4: De azért az értelmetlen sebességkorlátozásokat akkor vegyék le, meg adjanak 70-es utakat, meg lehessen menni 90-nel néhány helyen.
5: Nem csak az, hanem az, ahol lehetne menni 70-nel, de 50-nel bent tötyörög a középső sávban, vagy bárhol.
4: Ja, persze, azonnali autó elkobzás, persze. Ott a szem előtt tegyék présbe az
5: statáriális.
4: A Dacia Dusterét, érted, a kalapjával együtt, meg a bólogató kutyájával, igen. Svájcban így működik, évek óta, jó, hogy mondom, hogy itthon ezt kéne, elveszik az autódat és a jogsidat egy évre. Na. Az USA-ban a végső mérés előtt direkt vannak kávézók, ahol be lehet térni kávézni, mielőtt kinéz. Ezt mondtam, hogy én is csinálok egy ilyet, igen. Én olyan vagyok, mint a gyorshajtás, kövérgáz. Az olaszoknál 15 éve is volt ilyen átlagsebességmérés, ott meg szoktunk állni, ott szoktunk pisi szünetet tartani. A szép jövő, írja valaki, aki ezzel nem ért egyet, korlátozzanak egyre több mindent, lassan jönnek az olyan autók, amik 130-nál le lesznek szabályozva, vagy tábla felismerésnél nem fognak, csak a megengedett sebességgel menni. Na, ez is egy érdekes kérdés, hogy
6: simán megvan rá technológia.
4: A technológia meg lesz rá. Igen. Az osztrákokkal sokkal sumákabbak, mint gondolod, családostul ne költöz ki, mert a gyerekedet is elveszik. De akkor büntessék, aki 35-tel tötyörök. Jogos, abszolút, igen. Itt a másik oldal. Igen. Svájcban lényeges gyorshajtásnál elkobozzák és bedarálják az autót.
6: De legalább adják
4: el. Nem már.
6: Ne hülyéskedjetek már azért.
5: Nem hiszem.
6: Az eladás, azt megértem, de az, hogy csak úgy megsemmisítik a kocsit, hát az...
4: De akkor egyetértünk a szigorítással? Tehát akkor nézzük meg, hogy az hatásos-e és működik-e.
5: Zéró toleranciával kapcsolatosan nincsen semmiféle hír, az alkohollal kapcsolatosan nem
4: akarok. Azon ne változtassunk, az zéró.
5: Nem, hogy
4: egy csomó dolog. Hát az nulla.
6: Az hova változtatod?
5: Hát az, hogy nem, hogy eltörlik a zéró toleranciával.
4: Nincsen.
6: Ebben az országban.
4: Fel sem merül.
6: Ebben az országban, hát azt mondod, Juli, hogy egy sört megihatsz, hát én bírok én négyet.
5: Akkor a kettő is belefér.
4: Sem, ne. Azt ne is. Nem vagyunk rá felkészültek. Tehát, hogy sajnos ezek a szabályok ugyanakkor közben gyerekben tartanak bennünket. Tehát én szeretem azokat a szabályozásokat, amik megennek bizonyos dolgokat, mert feltételezik, hogy felnőtt vagy. Ez a nem ihat semmit és nem csinált semmit, ez mindig gyerekben tart, mert nem tanít meg önálló felnőtt életet élni. Tehát a német azt mondja, igen, megbízom benned, megihatsz egy sört, felkészült vagy rá, hogy te igyál egy sört.
6: De még egyszer mondom, ebben az országban ezt föllőnéd? Ezt a zászlót? Nem hogy megbízom benned, igyál meg egy sört, és tudom, hogy attól ez lenne. Egyet lehet, ma még egyet, Lacika.
4: Igen, csak ezt tudod olyan, hogy állandóan kicsit ilyen butát gyerekbe vagy tartva. Tehát, hogy elmész külföldi nagyvárosokba, ahol folyók szelik ketté a fővárosokat, és azt látod, hogy olyan mólókat építenek, ahova letelepítenek kocsmákat, lásd mondjuk, mit tudom én, Kopenhága, leraknak ilyen hatalmas nagy mólókat, így, és a mólókra leraknak, kikötőkre leraknak asztalokat. És az asztal mögött nincs kordon, nincs kötél, nincsen semmi az ég egyet a világon, tehát a fölsétálsz, rendelsz piát, kaját, hozzák, eszel, ilyen nagy társaságokba ülnek, asztal, és az asztal szélén ott van a folyó. És azt mondja neked egyébként a városvezetés, meg az ország, hogy felnőtt ember vagy, megbízunk abban, hogy nem fogsz beesni, ha beesel, vállalod a következményt. Az megvan, hogy a Dunára letennének ide egy olyan kikötőt, ahova leraknának 10 asztalt, és lehetne sörözni és inni. Hány naponta történne az meg, hogy az M0-ás kivezetőnél szednék föl a magyarokat rendőrök, mert hogy beesünk. A dánok meg azt mondják, hogy tudjuk, hogy nem esel be, megengedjük, hogy fölmenjél erre a kikötőre, érezd magad jól, használd a folyót, még csak egy kötelet se teszünk oda.
6: De megadtad a választ a kérdésedre. Hát megadtad a választ, ha nálunk ilyen lenne, ott halásznák ki az M0-ásnál tényleg.
4: Na jó, csak hol van az, hogy elkezdelek felnőttként kezelni, és megengedem, ez csak egy hülye példa, de hogy felmenjél egy ilyen kikötőre, és lerakok 5 asztalt, vagy 30 évig kötelet rakok, vagy nem hozok létre ilyen asztalt, mert úgy is tudom, hogy beesel.
6: Ott, amikor 10 ilyen lehetőségből 3-at felnőttként tudunk kezelni. Magyarországon ma 10 ilyen lehetőségből 10-et nem kezelünk felnőttként.
3: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb helyszíneken várhatóak adóhatósági ellenőrzések. Ismét egy drogkereskedő került rendőrkézre Baranyában. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Jövő héten is járják a megyét a NAV baranyai munkatársai. Kedden Beremenden a strandon ellenőrzik az üzleteket, vendéglátóhelyeket. Csütörtökön pedig Magyarbújban lehet majd számítani rájuk, a Kossuth Lajos utcai üzletekben. Folyamatosan ellenőrzik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is. Az ellenőrzések fókuszában a foglalkoztatás szabályainak betartása és a számla nyugtaadás áll. Dílerre és vásárlójára csapott le a rendőrség a napokban Pécsett. A polisz.hu-n az olvasható, a nyomozók szerdán a délutáni órákban a Nagy Lajos király útján igazoltattak egy autóst. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy drogot értékesít a mellette ülő utasnak. A jármű átvizsgálásakor több mint 260 g kábítószer gyanús fehérport találtak a rendőrök. Az 52 éves férfit és a 48 éves nőt előállították. A drogteszt mindkettőjüknél pozitív lett. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Kumlóra érkezett a Ripple-Rónai Múzeum Baglyok és emberek című vándorkiállítása. A kaposvári természettudományi gyűjtemény anyagából készült válogatás a baglyok ökológiai szerepéről, kultúrában betöltött helyéről is ismereteket nyújt a vendégeknek. Emellett bagolyvédelmi eszközöket is bemutat. A hazai csúcs ragadozót bemutató tárlat december közepéig lesz látható a Komlóverzumban. Jövő héten változik a vonatmenetrend Sárbogárd és Dombóvár között. A MÁV Inform közlése szerint a pécsi fővonal érintett szakaszán július 27-e és 30-a között éjszakai karbantartást végeznek. Így a két település között hétfőtől csütörtökig az első és az utolsó vonatok helyett pótlóbuszok járnak majd. A változás a napközbeni vonatokat nem érinti. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szebény térségében továbbra is híd- és átereszjavítási munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Folytatódnak az útburkolatjavítási munkák az M60-ason Kozár-Misleny térségében. A Búj felé vezető oldalon itt is sávlezárás van érvényben. Újmohácson a Malombölgyi út, Papkerdülő és Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítés miatt útszűkület érvényes. Jobbára napos időre számíthatunk ma, bár gomoly és fátyol felhők megjelenhetnek az égen. Számottevő csapadék nem várható, a szél is mérsékelt marad. Délután legfeljebb 27 fokot mérünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Miért nem tudom, még az angoloknál van-e suli, de friss hír, hogy egy iskola bocsánatot kért, egy angol suliról van szó, miután kiderült, hogy a vezetőség engedélyt adott a tanároknak, hogy a felnőtt tartalmára híres OnlyFans-re regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek.
5: Hoppá. Micsoda? Tehát a tanár adott rá engedélyt?
4: Nem, az iskola adott a tanároknak engedélyt arra, hogy a felnőtt tartalmairól híres OnlyFans-re regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek. Az anyukák és az apukák aggodalmukat fejezték ki, miután áttanulmányozták az iskola közösségi média irányelveit. Kiemelték, hogy nyilvánosan hozzáférhető irányelvekben az iskola kijelenti, hogy a Facebook, a Twitter, az Instagram, a Snapchat, az OnlyFans használata nem annyira jó. Nem lenne észszerű elvárni vagy utasítani az alkalmazottakat ugyanakkor, hogy ne használják ezeket az oldalakat, amelyeknek a körültekintően használják, semmilyen hatásuk sincs az iskolában betöltött szerepükre.
5: Uh-huh. Egy jobb jegyért. Esetleg, hogyha előfizetek az OnlyFans oldalatra.
4: Szerintem ez simán megvan, igen. A szülő pedig kivert a balit, és azt mondta, hogy zavarólag találom, hogy gyermekem iskolájában van egy közösségi hálózatépítése és közösségi média használatra vonatkozó szabály, amely magában foglalja a tanárok OnlyFans-es használatát is. Mi a baj azzal, ha egy tanár OnlyFans használ? Én ezt nem értem.
6: Ugye attól függ, hogy hogy használja, mert azért azt...
4: Úgy.
5: Hát úgy.
4: Úgy használja, hogy akarja. Mi a baj ezzel? Úgy. Hát egy felnőtt közösségi oldalt, egy felnőtteknek szóló oldalon használ egy tanár. Ezzel mi a probléma? Tök menő az iskola, hogy ezt megengedte. Tök haladó. Tök progresszív gondolkodás. Miért kell ezen kiakadni egy szülőnek, hogy a tanár a magánéletében mit csinál?
5: Milyen respektje lesz utána annak a pedagógusnak?
4: Honnan tudja a gyerek, hogy a tanár fönn van az OnlyFans-en?
5: Hát mert ő is fenn
4: van. Apuka találja meg az OnlyFans-en, mert ő is fenn van. Csak szólok. Tehát itt megint valami a gyerekekre van nyomva, miközben apuka OnlyFans-ezik, mert unja a anyukát, és megtalálja a tanárt az OnlyFans-en. Azt a gyerekem találja meg az OnlyFans-en. Egy 12 éves gyerek.
5: A pillanat, figyelj, ha a gyerekednek a tanára felregisztrálna az OnlyFans-re, az egy hét múlva ott lenne minden gyerek telefonján, és körbe menne a fotó a tanárról vagy a tanárról, tehát ez azonnal kiderült.
4: De az a közösségi média, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, OnlyFans használata az elmúlt években a barátok és a családtagok közötti kommunikáció elsődleges formájává vált, ezért az iskola aggályosnak tartja, hogy ezt az ott dolgozóknál tiltsa. Tehát megengedi a Facebook, TikTok, Instagram, de az OnlyFans-et is belevették a csomagba. Nem akarják eltiltani a tanárokat a közösségi oldalaktól.
6: Éljen az életét, nyugodtan, mutassa meg, amilyen van. Tessék!
5: Mi fér bele? Tehát, hogyha én a Facebookra felteszek egy videót, ahol mondjuk rázom a fenekemet és tverkelek, bármit, az még belefér? Tehát egy tanár még ilyet csinálhat, de hát lábfét is videókat már ne tegyek.
6: Igen, az OnlyFans az ugye azért egy érdekes dolog, mert ott elméletek még ezért te pénzt is kérsz.
5: Tehát csak a pénz, a fizetés, az a véleményes.
6: Hát meg ott azért felnőttebb a tartalom, mint a Facebookon, szerintem.
4: Nekem tetszik ez az iskola, sajnos meghátráltok, bocsánatot kértek, és átírták a szabályzatot, és letiltották a tanárokat. De nekem ez tetszett. Mert tetszett, hogy a suli megengedi, hogy azt csinálnak a magánéletükben, amit akarnak, ha jól tanítanak, szeretik a gyereküket, akkor mutogassák magad az OnlyFans-en, meg használnak TikTokot, meg Snapchat-et, meg Instagramot. Nagy bal élet belőle, visszavonult az iskola, sajnos megfutamították őket.
5: De van olyan munkakör, amiben azt mondanád, hogy helytálló ez a fajta korlátozás?
4: Szerintem magánéletében egy zárt oldalon, vagy egy saját platformodon nagyjából...
6: Egy pedagógusnak nem kell példamutatónak lenni?
4: Ez aztán, hagyjatok
5: de,
4: már.
5: De most kérdez, nem is az.
4: Csak kérdezem.
6: Én is csak kérdezem.
4: Hangjában ez a kafetéria.
5: Van egy tök jó fej matek tanára Beninek.
4: Igen.
5: Akiről egy hét múlva kiderül, hogy brutál durva fétis videókat posztol ki az OnlyFans-re. Akkor...
4: Várjál, becsukom a szemem. Férfi vagy nő?
5: Nő.
6: Férfi. Férfi. Na. Hát viccesz. Jó férfi?
4: Megmondom, hogy egy matek négyesért nem köpöm be a gyereknek és az osztálynak.
5: Nem fogsz vele innentől kezdve máshogy kommunikálni egy szülői értekezleten? Nem fogja a gyerek másként kezelni ezt a tanárt egy matematika órán? Nem fog megváltozni a köztetek lévő dinamika, és az egész nem fog valahogy elcsúszni egy teljesen fura irányba?
4: Igen, csak nekünk miért volt olyan terhelt a generációnk, hogy szimfóniaszagú, kávészagú, a szvetterébe beleizzadt, hozzád közelhajoló,
5: de ez még most is megvan.
4: Vörös Martiról úgy magyarázó magyar tanárod volt, hogy lefordultál a székről, amikor elszívott 4 doboz szimfóniát a szülembe, és kávét egy volt. Most megérted, az OnlyFans-en vannak a magyar tanárok.
6: Változik a világ.
4: És látsz belőlük mindent, amit akarsz.
6: Jó, hát az
4: ki volt a terheltebb generáció?
6: Az előbb lefestett magyar tanár, te akartad látni az OnlyFans-en?
4: Azért megnéztem volna. Hát azért csókolom. Azért csak rákukkantottunk volna. Szóval egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Zárt az oldal, előfizetői oldalt üzemeltet, nem derül ki, csinálja.
5: Kiderül, mindig kiderül. Nincs olyan, hogy egy ilyen, ha valaki így felregisztrál egy oldalra, és pedagógus, az előbb-utóbb eljut a diákhoz. Ez nem maradhat titokban.
6: Uh-huh. Meg de akkor ne is...
4: pénzből lehet fizetni.
6: De akkor ne is menj a diákokig. Tehát oké, a diák nem találkozik vele. Apuka viszont regisztrált az OnlyFans-re,
4: igen?
6: Majd bemegy a szülő értekezlete az osztályfőnököt.
4: Nem, ott az OnlyFans-en szerintem... beszéli meg a gyerek jegyeit közben. Hol a probléma? Egyébként ők azt mondják, hogy ők ezt csak átmásolták, ravaszak. Az OnlyFans-re való hivatkozás a közösségi média platformok általános listájaként részeként maradt benne, és az önkormányzatok irányelveiből vették át. Tehát az önkorinál lehet OnlyFans. Ezt átvette a suli, de az iskolában nem lehet. Ez a modern kréta írja György. Milyen igaza van?
5: Figyelj,
4: modern kréta.
5: Az egyik hallgató, angol tanár vagyok, nálunk minden párkereső oldal is tilos. Ez Magyarországon. Elváltam, vajon milyen esélyekkel fogok indulni az ismerkedésben? Tehát, hogy már a Tinderen se lehet föl, akkor ezek szerint.
4: De miért nem? Mi van, ha egy tanár ma fönt van a legnépszerűbb társkereső oldalon a Tinder. Ettől ő rossz tanár, ettől ő rossz ember, hogy szingli, és szeretne valakivel szexelni egy jót, vagy kell. Ne legyünk már ennyire képmutatóak, de tényleg. Egy tanár ne OnlyFans-ezzen, én se tanítok.
6: Nem összeegyeztethető a tanári hivatással ez a fajta megnyilvánulás.
4: Igen, én is egyébként kicsit értem, csak nehezen fogadom el.
5: De hogy
4: elszomorodtam, mondom, hát, hogy itt van egy haladó iskola. Ezek tökösek, ezek azt mondják, hogy már pedig nekünk mindenki azt semmit akar. Felnőtt emberek, mi ezt tiszteletben tartjuk, értjük az anyukák, apukák aggodalmát, de milyen jó tanárnak gondoljuk, OnlyFans ezzel akar. Ha az iskolában szeretik a gyerekek, jól tanít, jól se, azt csinál a magánéletében, amit akar. Nyilván ez egy fokkal bonyolultabb azért.
6: Igen, pedagógusként nem csinálhatsz azt, amit akarsz.
5: Én, mint SMK-s, ezt kikérem magamnak.
6: Igen. Na, tessék.
4: Igen.
6: Igen.
4: Istenem, de jó nekik. Hányszor álmodoztunk Tibi Báról, a technika tanárunkról.
6: Aláírás Pistike.
4: Igen.
5: Azt írják, amúgy mondom nektek, a srácok erre a tanára vagy tanárnénire figyelnének oda, úgy igazán az órán. Hát,
6: hát csak nem a más... tartalomra, ugye, hanem a...
5: Más mozi futna.
4: Én, mint a Ferenc gimnázium fizika tanárnője, felláborítnak tartom. Aláírás candy64.off.com. Igen. A templomban is lehet ismerkedni. Igen. Jó felvetés egyébként, igen. Mától én megyek szülő értekezett le az asszony helyett. Sőt, SMK-s is leszek. Igen. Hát nem tudom. Ezért van tanárhiány, írja egy hallgató, és igaza van. Mert már mindenki inkább az OnlyFans-en van. Ahelyett, hogy engednék nekik, és akkor tudnának tanítani, plusz lennének az OnlyFans-esek, igen. Vagy lennének az OnlyFans-esek. Vagy OnlyFans-en. Hát nekünk más
6: de
4: volt
6: és
4: azért.
6: Abban az esetben, ha például mert ugye az OnlyFans se így indult...
4: Nem ennek ide, indult.
6: Igen,
4: az nem így indult.
6: A tanárnéni regisztrál az OnlyFans-re, és ott ő nem vetkőzik, hanem matek példákat old meg, nyilván nem lesz előfizetője, tehát hogy ezt értjük, de az akkor is tilos. Mert ugye az OnlyFans az annak indult elején, hogy eszmét cserélsz rajta,
4: igen,
6: tartasz rajta egy előadást.
4: Eladsz dolgokat, veszel dolgokat.
6: Igen, és hát aztán jött ugye az igényszínnek megfelelő kiszolgálás.
4: Hamar átalakult,
6: de ha valaki visszatér a gyökerekhez, akkor is letiltják.
5: Le. Azonnal. Nem, közben egy másik cikket olvasok, hogy az évtanára 2022-ben volt, és most letartóztatták, mert fiatalkorúval létesített szexuális kapcsolatot.
6: Hát szerelem az ilyen.
4: Hát az ilyen. Gyerekek, legalább nem cigire spórol, hanem előfizetése. Igen. Eltörölték, nincs már az iskola, nagy elnézések közepette kivonult a történelmből. Hagyta a TikTokot, az Instagramot, a YouTube-ot, a Snapchatet és a Facebookot, csak kivették az OnlyFans-t. Tehát azt mondták, hogy az nem. De nem csak a tanároknak, hanem az iskolában dolgozók közül senkinek. Tehát adminisztratív oldalon minden dolgozó, senki nem OnlyFans-ezhet.
5: Nektek volt olyan tanárotok, akivel ilyen szuper laza volt a kapcsolat középiskolában?
4: Nekem mindenkivel laza volt, nekik nem volt laza velem. Tehát, hogy...
5: Én
4: nagyon lazába voltam velük, ők kevésbé értékelték ezt a lazaságot, ők próbáltak feszesek maradni. Én nekem, igen, voltak fiatal tanárjaink.
5: Nekünk ezek a legjobb pedagógusok voltak, és a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot. És egyébként, és át is tudták adni a tudásanyagot, szóval szerintem ez a fajta távolságtartás, amit sok tanár meg diák gyakorol, nyilván, mert kötelező, azért, hogyha ez egy picit fellazul, akkor azért az oldja a hangulatot, és könnyebben adod át az ismeretanyagot is. Én ezért ennyire nem vagyok ilyen tekintetben vaskalapos, de az, hogy valaki fent legyen az OnlyFans-en, szerintem ez egy olyan határ, amit nem lenne szabad átlépni.
4: Nálunk például azt mondom, hogy tegezőben vannak mindenhol, de még gimiben is. Tanárokkal, gyerekek, tanárok, igen, végig mindenki tegeződik.
5: Tényleg?
4: Hát persze, milyen fáradt, ostoba. Ilyen
6: nincs
4: nehéz dolog ez a
6: gyerekek.
4: Nem a magázódás adja meg. Azt nem attól tiszteled. Azt kivívod, felnézel rá, átadsz valamit, úgy tanítasz, olyan vagy, olyan a jellemed. Azt nem a magázódás fogja megadni, hanem a tanár-gyerek kommunikációja, kapcsolata, habitusa és kémiája, ami működik, vagy nem. Egy tegező tanár is kivívhat tiszteletet, és egy magázó tanárt is vehet semmibe, ha egyszerűen nem tudom, ez nem jó, vagy nem érti a gyerekek nyelvét. Nálunk tegeződés van. Én például ezt szeretem. Nálatok magázódás?
5: Igen. Nincsen tegeződés, nem.
4: Tehát nincs ez a kicsit lazább, kötetlenebb stílus.
5: De van, magázban is lehet kötetlen a stílus.
4: Hát az már ad egy ilyen kicsi merevséget, nem?
5: Hát azért van egy aláfölé rendelt viszony, tehát azért azt tartsuk meg szerintem.
6: De az a magázódástól van, nem attól van, attól van, azért... te tanár vagy, én meg diák.
5: Valamilyen szinten azért a magázódás hoz egyfajta két lépés távolságot.
4: Igen, szerintem az, abban van, az egy, van, egy ilyen, igen. Van egy ilyen távolságtartás, igen. A hónajszagú szandálos menzás Marika néni sem lehet fent, kérdezi valaki, nem? Tehát az, az van, hogy annyira bekeményített az iskola, hogy miután bocsánatot kértek, hogy visszavonták mindenkitől. Tehát ha az iskolában dolgozol, akkor nem mehetsz. Nem mehetsz olni fenszre. Pedig már kicsit azt mondta, hogy jó az irány, nem? Elindult valami, elindult valami lazulás, de hát a szülők ezt megfúrták, úgyhogy ez nem lesz, igen. Ha az én tanáraim is pörögtek volna az OnlyFans-en, az elég érdekes lett volna. Margitini tarolt volna azzal a bajusszal, amit én most 40 évesen is megirigyelek. Hát nekünk azért tényleg még nagyon más tanáraink voltak. Magázódva, idősebb generáció, fú, nagyon, hát, nagyon,
6: volt azért, nagyon más volt. Azért, ábrándoztál így is.
4: Volt nekem is volt egy-két fiatal tanárom, egyetemről kijött, biológia tanár, angol tanár, a gimiben ők tök fiatalok voltak.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen, a lemez játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.

0: és a rádió egy kedvencei. Én pedig mutatnám a heti sereghajtókat. 50. volt David Guettától, One Republic-tól az I Don't Wanna Wait, 49. Blondish és a Never Walk Alone. Teddy Swims-től a Lose Control, a 48. helyen, Shouse-tól Felix Jentől a Walk With Me a 47. helyen szólt. 46. Cigala, Jackson Mi és a Riptide. 45. Katy Perry-től a Lifetimes.
1: 1 Top 50, a 44.
0: Bruno Mars-tól és Lady Gaga-tól a popballada, a Die With A Smile.

0: pár napja jelent meg. David Fuentes, egy német DJ-je, ő rakta össze a zenei alapot. Az énekhang a szintén német énekesnője, Loie, akit ugye a Get Lucky-ból ismerhetünk. Ez a dal egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, a szerelemről. Golden Summer, újdonság, és a héten a 40. helyen nyitott.
1: Hey Hungary, it's Loie.
2: And David Fuentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: és a Car Keys a 38. Ray Daltontól a Do It Again-t a 37. helyen hallgattuk meg. 36. Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart. Joe Corey Galantis, Stay a Little Longer a 35.
1: Rádió 1 Top 50, a 34.
0: Sleep Tonight. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Seinfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en a Top 50-ben 44-ből lett 34. a Sleep Tonight.
2: Hey, what's up? This is Seinfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to Radio 1

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a Rádió 1.

Csak igazi mai sláger megy, Lado és a Laderi után 32. a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Kygo és a One Republic dalát a 31. helyen.

0: Cyriltől a Stumbling In a 30.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: Teddy Swims, The Door. Hát ő most nagyon ment Európában és az elmúlt hetekben, de vannak még turné dátumai az Egyesült Királyságban és Írországban. Ősszel Észak-Amerikában és Kanadában lesz aréna turnéja, de jövő tavasszal Teddy Swims visszatér Európában, márciusra és áprilisra újabb dátumokat jelentett be ezen a héten. Magyarország sajnos megint kimaradt, március 21 Bécs, ez lesz hozzánk a legközelebb. Teddy Swims, The Door, a 29.

itt a rádió egyen, ez a Top 50, Kamráddal folytatom, jön a Hug Yourself, mivel ez egy vidám szakítós dal, a rajongók sokáig azt találgatták, hogy egy konkrét exnek szól-e, de Kamrád ezt sosem erősítette meg, sőt inkább

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és az ausztrál zenész Kevin Parker projektje a Tame Impala a folytatásban a Draculával. A Tame Impala zenéjét leginkább a pszichedelikus pop-rock, a szinti pop és az indie-diszkó keverékeként lehet leírni. A korai albumait a 60-as,

Rádió 1, ez a Top 50, és ezzel az Alex Warren-dallal véget ért az óra, de azonnal indítom a következőt, mindjárt folytatódik a visszaszámlálás. 23. héten Metzászálitól, Hugh Altersonitól az It Feels So Good.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát Kashmir dala indítja, a Wild Ride, ami a 21.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: klubbérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn is legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Augusztus 1-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. Idén is Siklósi Vár Fesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Vár Fesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs vígjáték, és természetesen vetítik az Odüsszeia kalandfilmet, a Backrooms hátsó szobák című horrort. A gonosz halott ég 18 éven felülieknek, de ott a horror akadva a megszállottság, a Motor City, és július 29-től látható a legújabb Pókember, a vadonatúj nap. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egy. Ez a Top 50, csak igazi mai slágermegy. Én Györki Attila vagyok, szuper hétvégét mindenkinek. Már el is indítottam David Guetta friss mainstream sikerét Jennifer Lopez-zel, 20. a Save Me Tonight. A dal szövege arról a pillanatról szól, amikor valaki kirángat bennünket a hétköznapokból. A refrén lényege is az, nem tudom, hogy meddig tart, de most vagy soha. Szóval ezt kérem szépen egy nyári, spontán, fesztivál a szerelem hangulata, nem egy klasszikus szerelmes dal. Save Me Tonight, a 20.

itt a Rádió Egyen, itt a Top 50, nincs megállás megszakítás, Ray dalát már el is indítottam, fesztiválról fesztiválra jár az énekesnő, hetente jönnek ki az újabb és újabb helyszínek, hogy hol lehet vele bulizni. A legutóbbi albuma és ez a zenéje akkor átszólt, hogy mindenki búkolja most, minden szervező szereti ott látni a nevét a plakátokon, 2027-ben is. Ray, where is my husband? Szépen lépd el előre, a héten már a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben, a 8. helyen Hypotonnal folytatom, aki ezt a dalát, Out of My Head, már a megjelenés előtt hónapokkal lejátszotta egy fesztiválon, a buli után pedig több DJ is felkereste, elkérték volna tőle, de ő azt mondta, nem adja oda, még nincs kész, csak a közönségét tesztelte vele, ha azt a verziót kiadta volna, csak egy lett volna a sok közül, és Hypoton nem szereti a tömegtermékeket. Neki az olyan különlegességek kellenek, mint amilyen ez a dal is lett. Out of My Head, már az 5. a Rádió Egyen.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez Magyarország favorit dalainak slágerlistája a Rádió 1 Top 50. 2026. 30. hetén.

Balaton Blood Running 9. Hypaton Norma Jean Martin és az Out of My Head 8. Camrad Be Mine a

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ismét megnyerte magának a hetet Taylor Swift. Szerintem az esküvőjével biztosan elviszi majd évvégén a 2026-ban legtöbb bulvárcikk egy eseményről díjat. Mikor volt a lagzi? A 2 hete? Nem, 3 hete már, és még mindig friss cikkek jönnek róla. Elképesztő. A héten ez a dal az első helyezett a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: élvonal. A Rádió Esztégyen a lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
5: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, ledsóval, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejts báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottál.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: 2026. július 25-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány a Rádió 1-en.
1: Hírtér Villány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
0: Összesen több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban. Ezt Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára mondta. Az idei felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén. Az ELTE Lágymányosi kampuszán megtartott rendezvényen az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezeren jelentkeztek valamely képzésre, és közel háromnegyedük nyert felvételt. Tájékoztatása szerint a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. Több mint 62 ezeren nappali, míg közel 39 ezeren valamilyen részidős képzésen tanulhatnak majd. Kacz Sándor elmondta, minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések. Ezeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követték. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén csaknem 16.200 hallgatót vettek fel erre a képzési területre. A tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Az államtitkár elmondta, egyre többen érkeznek a szakképzésből, de a legtöbben a gimnáziumokból érkeznek a felsőoktatásba. A legtöbb diák ezúttal is az ELTE-n kezdi meg tanulmányait. A fővárosi intézményt a debreceni, a szegedi és a pécsi tudományegyetem követik. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakára kellett. Ezt követte az ELTE, valamint a Pázmány jogász képzése. Ez utóbbiakra 467 pont kellett. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási helyettese azt hangsúlyozta, hogy ez az eredmény a közös munkának köszönhető. Az elnök helyettes azt is hozzátette, idén is lesz pótfelvételi, ezt július 30-án hirdetik majd meg. A pótfelvételire az jelentkezhet, aki vagy nem nyert most felvételt sehová, vagy nem is adta be a jelentkezését februárig. A diákok a pótfelvételire augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd, a ponthatárokat pedig augusztus 27-én közlik majd. Kökényközség életében kiemelt esemény a hagyományos búcsú, melynek ideje a templom védőszentjének, Szent Annának a napjához kötődik. A többnapos rendezvény fontos találkozási alkalom a helyben élők, az elszármazottak és a vendégek számára. A szervezők minden évben igyekeznek a jól ismert hagyományokat valamilyen új programmal kiegészíteni, ez idén is így lesz. Az idei program különleges eseménye lesz. A vasárnap reggel 9 órakor a tájház udvarán tartandó emléktáblaavatás. A Kökényi Horvátok Egyesülete és a Kökényi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a község egykori tanítónője, Grisznik Fábiánné, született Marica Ferkov emléke előtt tiszteleg majd. Az esemény egyben arra is ráirányítja a figyelmet, milyen meghatározó szerepet töltöttek be egykor a falusi tanítók. Az avatáshoz kapcsolódó műsorban az egykori tanítónő unokái is közreműködnek. A család több tagja több szálon is kötődik Kökényhez, így az ünnepség a generációkon átívelő kapcsolatok előtt is tiszteleg. A Szent Anna templomban vasárnap a megszokott időben ige liturgiát tartanak, a szentmisére pedig hétfőn délelőtt 11 órakor kerül majd sor. A misét Pavlekovics Ferenc címzetes prépost, pápai prelátus, a pécsi Szent Erzsébet római katolikus plébánia plébánosa celebrálja. Vasárnap a kultúrház mögötti területet búcsúi forgatag tölti majd meg. Az idei rendezvény egyik újdonsága a kistermelői piac, de lesznek játékok és kirakodóvásár is. Helyi és környékbeli termelők kínálják majd portékájukat. Az elmaradhatatlan búcsúbált ma este tartják, itt a mohácsi Radoszt zenekar gondoskodik majd a jó hangulatról. Nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is színesíti az idei Zeneszület Fesztivál programjait Pécsett. A szeptember 15-e és 20-a között megrendezett komoly zenét népszerűsítő eseményt 2011 óta rendezi meg évről évre a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. A társaság pénteki közleményében azt írták, az ismét Pécs különböző pontjain klasszikus zenére épülő programokat kínáló esemény keretében a Filharmónia Magyarország 70 éves fennállása alkalmából idén ősszel Pécs a hazai és a nemzetközi klasszikus zenei élet kiemelt találkozó helyévé válik. A különleges jubileumi év alkalmából Pécs belvárosában két napon át rendezik meg a Mustra Classic Street betét programot, amely egyszerre utcazenefesztivál, tehetségkutató és közösségi élmény. A Filharmónia olyan klasszikus zenei előadókat, kamarazenekarokat, szólistákat és formációkat vár, akik szívesen kilépnének a hagyományos koncerttermi környezetből, és közvetlen kapcsolatot teremtenének a közönséggel. A cél nem csak az utcazenélés. A program arra ösztönzi a résztvevőket, hogy kreatív módon gondolják újra a klasszikus zene előadását. Szokatlan hangszerelésekkel, különleges térhasználattal, látványos megjelenéssel, vagy akár performatív elemekkel tegyék felejthetetlenné produkciójukat. Az első helyezett 1 millió forintos fődíjban részesül, míg a második fellépési lehetőséget kap a Filharmónia egyik nyári koncertsorozatában, a harmadik pedig értékes ajándékcsomaggal gazdagodik. A versenyre a Filharmónia honlapján lehet jelentkezni augusztus 15-éig. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny fordulóinak a Kodály Központ ad majd otthont. Itt mutatkoznak be azok a fiatal zongora művészek, akiknek a pályáját érdemes figyelemmel kísérni. Közülük kerülhetnek ki ugyanis a jövő nemzetközi koncert életének meghatározó előadói. Az esemény szeptember 15-én Olga Kern zongora művész este nyitja meg. A szeptember 18-ai és 20-ai eseményen pedig már a verseny döntőseinek izgalmát élvezheti a közönség. A Zeneszület Fesztiválról további részletek a Filharmónia hivatalos oldalán olvashatóak. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 101,9 Rádió

0: Kellemes hétvégét, szép napot, rövidesen startol a Villányi Mozaik magazin műsor, a stúdióban már Molnár Kristóf, persze a programajánlatokat sem hagyom ki, és mindjárt Ed Sheeran hangját is halljuk, első helyen az Azizám perceken belül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, ledsóval, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne Felejts Báb Színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Augusztus 1-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Fürdőfesztivál, magyar hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. A Pécsi Cinema City-ben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs vigyázat, és természetesen vetítik az Odüsszeia kalandfilmet, a Backrooms hátsó szobák című horrort. A gonosz halott ég 18 éven felülieknek, de ott a horrorra akadva a megszállottság, a Motor City, és július 29-től látható a legújabb pókember, a vadonatújnak.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9.

0: hírek a vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét, kellemes napot, ma 2026. július 25-e szombat van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik, a mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden, ha nyár, akkor sokaknak a villányi borvidék az első között jut eszébe, és ez így van jól, de a környék ma már jóval többet kínál egy pohár kiváló italnál. Hangulatos pincesorok, családi programok, koncertek, gasztronómiai élmények és kerékpáros túrák várják szinte minden hétvégén az arra járókat. A villánycsiklósi borút már évtizedek óta azon dolgozik, hogy összefogja a térség szolgálóit, és megmutassa, miért tartozik ez az ország egyik legkedveltebb borturisztikai útjai közé. Erről beszélgetünk, a közelgő eseményeket is kiemelve, a villánycsiklósi borút egyesület elnöke lesz nem sokára a vendégem. Ha szereted a kihívásokat, vagy egyszerűen csak szeretsz úszni, akkor nagyon figyelj, hiszen jövő hétvégén, augusztus 2-án ismét várják azokat, akik bátran vízbe ugranak és az Orfűj tavat átúsznák. Baranya egyik legkedveltebb programja, hiszen ott van erre lehetőség itt a környéken. Lehet tó átúszásról és körbeúszásról is beszélni. A sport szerelmesei egy igazán különleges eseményen vehetnek részt, amit már a reggeli órákban elkezdenek az Orfűj Jurta tábor környékén. A Jurta tábor vezetője összegzi majd a legfontosabbakat, mit kell tudni, hogy kell felkészülni a jövő hétvégi eseményre. És kiemeljük a villányi városi könyvtárat is, hiszen a nyári időszakban várják azokat, akik kicsit kinéznének a telefonjaik mögül. Egy igazán különleges érzés, amikor levesszük a könyvet a polcról, belelapozunk, és teljesen beszippant egy történet. Az olvasás nem csak kikapcsol, hanem fejleszti a képzelőerőt, a szókincset, és még a koncentrációban is rengeteget segít, akár a fiataloknak is, természetesen róluk is lesz szó a folytatásban. A helyi lehetőségekről, a könyvtár moziról is beszélünk. A villányvárosi könyvtár könyvtárosa lesz majd a vendégem, tőle halljuk a részleteket. Ennyit előjáróban, kezdődik a Villányi Mozaik.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Láker megy. Nyár, jó idő, sokaknak a villányi borvidék jut először eszébe, és ez így van jól, de a környék ma már jóval többet kínál egy pohár kiváló italnál, hangulatos pincesorok, családi programok, koncertek, gasztronómiai élmények, kerékpáros túrák, és szinte minden hétvégére jut valami rendezvény. A villányi siklósi borút már évtizedek óta azon dolgozik, hogy összefogja a térség szolgáltatóit, és megmutassa, miért tartozik ez az ország egyik legkedveltebb borturisztikai útjai közé, hogy honnan is indult az egyesület, milyen nyári programokat ajánlanak a környéken, és mi az a különleges hangulat, ami miatt évről évre ennyien választják Villányt és a közeli településeket. Arról a Villány Siklós Borút Egyesület elnökével beszélgetek. Kovács Boglárka Dóra a vonalban.
1: A Villány Siklósi Borút Egyesület 1994-ben alakult meg, tehát 2 éve ünnepeltük a 30 éves fennállásának a jubileumát. Ez a szerveződés tulajdonképpen a borturisztikai szolgáltatókat fogja össze. Elsődleges feladatunk az, hogy a közösségi életüket szervezzük, illetve természetesen promotáljuk őket és az egész térséget. A fókuszban nem más van, mint természetesen, mint a bor. Promotáljuk az ő eseményeiket, és nyilvánvalóan mi is szervezünk olyan borturisztikai rendezvényeket, büszkék is vagyunk, hogy minden évszakra jut egy-egy kiemelt esemény a szervezet részéről, amik ide vonzák a turistákat, és lehetőséget biztosítanak ezeknek a borturisztikai szolgáltatóknak is személyesen megjelenni.
0: Villány környéken miért olyan különleges szőlő és bor szempontból?
1: Hát egyrésztről ugye azért a villányi borvidék a Magyarország legdélebbre eső termőtája, és nagyon kedvező adottságokkal bír szőlőtermesztés és borkészítés szempontjából. Ugye itt egy belső kontinentális klíma van, viszont szubmediterrán klimatikus hatásokkal. Ez azt jelenti, hogy elég hamar jól beérnek a szőlők. És hát azért a borvidék nagyon régóta tudatosan építi saját magát. Gondoljunk csak mondjuk a Villányi Franra, ami ugye a vezérterméke a borvidékünknek most már több mint 20 éve. Ami most már nem csak hazai piacon, hanem nemzetközi vizeken is méltán vált ismert, és folyamatosan bizonyítja azt, hogy a villányi borok minősége az egyedülálló, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is. Amitől még nagyon különleges a borvidék, hogy működik itt nálunk egy eredetvédelmi rendszer, ami szavatolja is ezeknek a boroknak a minőségét, a magyar kikericcsel ellátott palackok, ugye ezek a villányi néven forgalomba kerülő borok tulajdonképpen, klasszikus, prémium, illetve szuper prémium minősítéssel lehetnek ellátva. Ez egy nagyon komoly minőségi kontrollt jelent egyébként.
0: Turisták szempontjából mennyire népszerű ez a borvidék? Gondolok itt arra, hogy külföldiek csak ezért eljönnek ide?
1: Igen, szerencsére azt kell mondanom, hogy a bor iránt érdeklődő turistáknak mindenféleképpen kiemelt desztináció a villányi borvidék, de azért szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy Villány és térsége ugye nem csak a borról szól. Most gondoljunk csak ugye a Harkányi gyógyfürdőre, Szaporcára, az Ősdrágba, a bemutató központra, gondoljunk Siklósra, ahol ugye itt van a történelmi Siklósi vár, és egyre több ugye vizes program is lehetőségként itt van a térségben, ugye nem csak Harkány, hanem ugye Siklóson is most már ott van a spa. Tehát nagyon sokrétű programokat kínál a borvidék, de a válasz egyértelműen igen, vannak olyan borturisták, akik kifejezetten a villányi borvidék miatt érkeznek ide a térségbe.
0: Na, a programokra mindjárt még kitérnék, de egy kicsit erre a borút megnevezésre. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan szakaszok, ahol mindenképp érdemes végig sétálni, valamit ajánlasz, tanácsolsz a hallgatóknak?
1: Egyébként ez nagyon mókás, mert borútnak hívják, de gyakorlatilag ezt elképzelhetjük így, de ez a legritkább esetben van így. A borútaknak van 3 fajtája, klasszikus, tematikus és nyitott borút, és még nagyon szerencsés helyzetben vagyunk egyébként, mert a Villány ez egy klasszikus borkörút, tehát valóban vannak ilyen részek, de ez viszonylag ritka egyébként még világszinten is, hogy vannak olyan részek, amik gyalogszerrel úgy bejárhatók, hogy akár 20-30 szolgáltató is elérhető egy kellemes séta keretében. De nálunk egyértelműen ilyen, akár ha belegondolunk, ugye van három történelmi pincesorunk is. Az egyik ugye a Palkonyai, a másik a Villánykövesdi, és ugye a leghosszabb az a Villányi pincesor, ami ugye tele van borturisztikai szolgáltatókkal, tehát mindenféleképpen azt javasolnám a kedves hallgatóknak, hogy ne teljen úgy el ez a nyár, hogy valamelyiken végig ne sétálnának.
0: Na legyen így, legyen így. Közben pedig akkor válogassunk a programokból, mert hogy azért lesz miből. Mi a legkorábbi, mit tudnál ajánlani így a nyári időszakban?
1: Hát már most a hétvégén, július 25-én lesz egy White and Wine party Palkonyán, ami egy kis ékszerdoboz a Villányi borvidéken. Itt 6 különböző helyszínt rendeznek be a palkonyaiak, és különböző stílusban igazi könnyed nyári hangulatot teremtenek, könnyed nyári zenével és könnyed nyári borokkal. Ez az első rendezvényünk egyébként, amit hagyományteremtő szándékkal szerveznek meg.
0: Augusztus 1-én a Siklósi Borszalon is jön.
1: Páratlan szépségű Siklósi vár teraszán kerül megrendezésre, az este 6-tól 10 óráig. 13 pincészetek a borait kóstolhatják meg, ők személyesen prezentálják őket a borászatok, és DJ Fiki fog a jó hangulatról gondoskodni. Nem sokkal később, augusztus 7-e és 9-e között kerül megrendezésre a Siklósi Várfesztivál. Itt elsősorban hagyományőrző programokkal találkozhatnak a kedves vendégek. Aztán egy új rendezvény augusztus 15-én, ez a Wine and Vibe, ez a Maul Premium Winery szervezésében kerül megrendezésre. Itt 9 DJ egymást követően lép a színpadra, és a Maul pincészet mellett 4 vendégpincészet boraival is találkozhatnak az érdeklődők. A catering szolgáltatás tekintetében pedig street food jellegű ételeket lehet majd fogyasztani. Aztán augusztus 20-ától 23-áig ugye a híres Harkányi Fürdőfesztivál, tehát tényleg mondhatom, hogy nagyon sokrétű programok lesznek a borvidéken, mindenféleképpen érdemes ide ellátogatni hozzánk.
0: Szőlő szempontjából mikor pesdül fel még a környék? Mikor érdemes erre figyelni? Új borokat mikor kóstolhatunk? Szüreti időszak esetleg?
1: Hát október első hétvégéje ugye mindig a Villányi Vörösbor Fesztivál, és azt lehet mondani, hogy itt már egy-egy pincészet új borral is meg szokott jelenni, rozét, illetve fehér borokat ki szoktak hozni erre a rendezvényre, úgyhogy ott érdemes résen lenni. De azért alapvetően, ahogy a hagyomány is mondja, ugye Márton nap környékén, tehát novemberben lehet már új borokat kóstolni a borvidéken, ott már több helyen, úgyhogy a Márton napi rendezvény sorozatokat lesz majd érdemes figyelni.
0: Van olyan gasztro különlegesség, ami kifejezetten erre a környékre jellemző?
1: Hát egész évben érdemes kóstolni ugye a Villányi portugízet, amire nagyon nagy hangsúlyt fektet a borvidék. Ez azért egy nagyon optimális fajta, mert gyakorlatilag nyáron is egy kicsit aláhűtve, nagyon könnyed, nagyon gyümölcsös, nagyon friss mindennapok bora, de különleges évjáratokban pedig igazán csodaszép különleges borok is készülnek belőle. A Villányi Fram pedig ugye a borvidékünknek a vezérterméke, ez természetesen csak itt található meg az egész világban, hiszen ez a prémium és szuper prémium kategóriában elkészített Cabernet Franc szőlőfajta, amiről beszélünk, és azt gondolom, hogy ez a különleges borkedvelői számára igazán egyedülálló élményt tud nyújtani.
0: Örülök, hogy tudtunk beszélni, nagyon szépen köszönjük az infokat, természetesen számos program csak 18 éven felülieknek szól. Villányról, a környékről és a helyi gasztro különlegességekről Kovács Boglárka Dórát hallottuk, a Villány Siklósi Borút Egyesület elnökével beszélgettem itt a Rádió 1-en. Lady.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Kozó kedvű sportolókat. Az esemény évről évre egyre népszerűbb itt Baranyában, sokan látogatnak el emiatt a Pécsi tóhoz, hiszen nem csak a teljesítményről szól, hanem a csodás természeti környezetről, a közösségi élményről és arról az érzésről is, amikor valaki legyőzi a saját határait. Hogy kiknek ajánlják a részvételt, hogyan készülnek a szervezők, mire kell figyelni a rajtnál, és miért lett az elmúlt évek egyik legkedveltebb nyári szabadidős eseménye Baranyában, arról az Orfeu Fit juhartábor vezetőivel, az esemény szervezőivel beszélgetek a folytatásban. Békés Attilát halljuk.
1: Hát Orfűn előtte nem volt ilyen jellegű rendezvény, hogy elkezdtük ennek a úszásnak a szervezését, ellenben a víz kiváló rá. Ugye a balatonátúszásnál mindig vannak gondok, most is éppen tolják az időpontot, vihar lesz, nem lesz vihar, rossz idő lesz, nem lesz rossz idő. Orfűn eddig mindig meg tudtuk tartani az úszást, mert hogy a víz terület olyan, hogyha ha szél van, akkor sincsenek nagy hullámok. Természetesen viharban, jégesőben nem tartjuk meg, de ilyen eddig nem került sor. Tehát a víz felület nagyon alkalmas az úszás megrendezésére, és hát ezért nagyon kedvelt is. Most már van olyan úszónk, aki 14-szer fogja átúszni a Pécsi tavat, illetve körbeúszni. Várunk mindenkit szeretettel.
0: Az átúszás, ha jól látom, 1800 méter, ezt talán igen, többen vállalják. A körbeúszás az már komolyabb, 4200 méter. Mennyire népszerű ez? Sokan indulnak a hosszabb útra?
1: Nagyon érdekes, hogy körülbelül ugyanannyian ússzák át, mint ahányan körbeússzák. Ez általában fele-fele a résztvevőknek a távválasztása.
0: És az előző évek alapján ez hány főt takar?
1: Durván 100 fő szokta átúszni, és durván 100 fő szokta körbeúszni.
0: Nem rossz. És mi lesz a menetrend? Mikor érdemes ott lenni?
1: Hát 8 órától várjuk az érkezőket, regisztráljuk őket, ők átöltöznek, bemelegítenek, és 9:30-kor rajtolunk, igen. Az átúszók pedig 10 órakor fognak rajtolni a Szomjas Vándor büfétől.
0: Mi a cél pont?
1: Itt a jurtatábor stége. Hát itt fejeződik be a verseny.
0: Ajánlják azoknak is, akik esetleg kevesebbet úsznak, vagy nem annyira kisportoltak? Mennyire nehéz ez a táv? Csak az átúszás.
1: Ez egy érdekes kérdés, többen föl szokták tenni. Én azt gondolom, hogy olyanoknak ajánljuk ezt a versenyt, ezt az úszást, akik azért rendszeres úszók, akik évente egyszer-kétszer merészkednek vízbe, hogy leússzanak 100-200 métert, azoknak semmiképpen nem javasolnám. Ez azért kell egy felkészülés. Az 1800 méter is egy viszonylag hosszú táv, ugye nincs közben fal, nincs forduló, ahol meg lehet kapaszkodni, meg lehet állni, úgyhogy azért ez kell egy felkészültség.
0: És hát gondolom kell a biztonságra is figyelni, nem könnyű, ha már 100 ember a vízben van. Erre felkészülnek? Van lehetőség mondjuk?
1: Igen, nyilván. Ugye egyrészt a nagy előnye ennek még a Balaton átúszáshoz képest, ahol ugye folyamatosan nyílt vízfelületen úsznak a versenyzők, és messze van a táv, a part, az, hogy itt gyakorlatilag a part mellett úsznak. Ha valakinek valamilyen gondja van, akkor 20-30-40 méteren belül elér egy stéget, ahol ki tud szállni, meg tud kapaszkodni, meg tud pihenni, de természetesen kísérjük is az úszókat. Itt a Pécsi Kajakkenu Klub ebben nagy segítségünkre van. Ők biztosítják legtöbbször a kísérő személyzetet, tehát kajakokkal, kenukkal megyünk a versenyzők mellett, ha valakinek bármilyen problémája van, egy görcs, egy nem várt elfáradás, akkor tudunk segíteni rajtuk.
0: Az előregisztráció után póló is jár, de ha jól látom, akkor a határidő 30-áig szól, július 30?
1: Nem, hát a pólós nevezés határideje már lejárt, ugye nekünk le kell adni a megrendelésünket a pólógyártó felé, ezt meg is tettük, akik eddig neveztek, azoknak a pólója már készül. A mostantól a 30-áig a nevezés lehetséges, helyszínen nem szeretnénk nevezéseket elfogadni. Tehát aki úgy dönt, hogy jön, az tegye meg a nevezést és a nevezési díj befizetését előre.
0: Beszélhetünk a Sárkányhajó Klubról is. Mennyire népszerű ez itt a környéken?
1: Hát az utóbbi időben nagyon felkapott lett. Most már 5 hajó is van a tavon. Ugye 3 a Kajakkenu Klubnál, ezek 20 személyesek, a miénk 10 plusz 1 fősek, 10 övezős, egy dobos a legénysége. És hát elég sokan jönnek, hál' Istennek, mind a két helyre. Várjuk szeretettel az evezni vágyókat. Nem egy kis feladat, ugye, hogy megtanuljanak az evezők egyszer evezni, mert itt ez a lényeg, hogy figyeljünk egymásra és egyszer evezzünk.
0: Van esetleg ennek szezonja, mikor érdemes jelentkezni vagy csatlakozni?
1: Hát ez

0: májustól szeptemberig egyfolytában állunk rendelkezésre.
1: Lehet hajózni, de akkor mondhatjuk, hogy a fő program a Pécsi tó átúszás.
0: Nekünk ez a fő, ez az úszás. Ha ezen túl vagyunk, akkor egy kis pihenő következik itt a nyár második felében.
1: Lesz egyébként buli, ha már vége van az átúszásnak, utána egy ilyen közös esemény?
0: Buli nem lesz, de nagyon sokan itt maradnak beszélgetni. Ugye ilyenkor sokan találkoznak azok közül az úszók közül, akik egyébként nyílt vizen szeretnek hosszabb távokat úszni, és egy jó kis alkalom, hogy beszélgessenek egyet versenyről, úszásról, sportról, bármiről.
1: Augusztus 2-án tehát megtartják a 14. Orfű Fit Pécsi tó átúszás és körbeúszást. Várják a helyieket, a villányiakat is a rendezvényre. Biztos, hogy sok sportoló látogat el csak emiatt a Pécsi tóhoz. 8:30-tól gyülekező, egy igazán emlékezetes esemény vár majd a résztvevőkre. Köszönjük az infókat! Az Orfű Fit juhartábor vezetőjét, a szervezőt, Békés Attilát hallottuk itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A telefonunk számos dolgot megold egy kattintással, de azért van valami egészen különleges érzés abban, amikor leveszünk egy könyvet a polcról, belelapozunk, és teljesen beszippant egy történet. Az olvasás nem csak kikapcsol, hanem fejleszti a képzelőerőt, a szókincset, és még a koncentrációban is rengeteget segít. Ezért is fontos, hogy a régi jó szokás ne tűnjön el a rohanó hétköznapokból. Villányban szerencsére ezért is sokat tesznek, hiszen a könyvtár nem csak könyvkölcsönző, hanem igazi közösségi hely, ahol a nyári szünetben a diákok is segítséget kapnak a kötelező olvasmányok kiválasztásához, vagy éppen a megfelelő könyvek megtalálásához. Ráadásul nem csak a villányiak járnak ide, hanem a környező településekről is sokan érkeznek, hiszen a könyvtár programjai egyre népszerűbbek, legyen szó például a havonta megrendezett könyvtár moziról, ahol egy jó film és egy kellemes közösségi élmény várja az érdeklődőket. Hogy milyen lehetőséget kínál ma egy modern vidéki könyvtár, miért fontos újra megszerettetni az olvasást a fiatalokkal és az idősebbekkel egyaránt, erről a Villány könyvtár munkatársával beszélgetek a hétvégi műsorban. Vonalban Kvassai Istvánné, a Villányvárosi könyvtár könyvtárosa.
3: Tulajdonképpen több mint 70 éve működik már könyvtár Villányba, folyamatosan szinte. Mindig voltak változások, hol itt volt, hol ott volt, most megtalálta a végleges helyét ismét, és ott található a művelődési házon belül, földszinten, és 4 évvel ezelőtt nagyon szépen felújítottuk, úgyhogy szinte egy európai szintű könyvtárat alakítottunk ki a megyei könyvtárral közösen egy pályázat segítségével.
2: Ez egy akkora könyvtár, ami Villány igényeit elégíti ki, vagy a környékről is ide jár?
3: Szoktak jönni a környékről is. Gyakorlatilag ugye 2 iskola is működik Villányba. A szakképzőiskola, Teleki, és ugye az általános iskola. Tehát a diákok elég szépen, rendszeresen használják, és a villányi lakosok is, valamint azért aki a környék ből is szoktak jönni, beiratkozni, könyvet kölcsönözni. 8 éve csatlakoztunk a megyei könyvtárhoz, a KSR-hez, ami ugye azt a előny biztosítja a településnek, hogy az önkormányzatnak nem kell új könyveket beszerezni, hanem a megyei könyvtárral van egy szerződés, és onnan kapjuk a friss könyveket, könyvállományt, és az ő segítségükkel teljesen modern kölcsözési rendszert dolgoztunk ki. És ezért mondtam azt, hogy gyakorlatilag 4 éve egy kisebb európai szintű könyvtárat tudtunk ezáltal kialakítani. Ennek még ugye az az előnye, hogy országos szinten az olvasók rálátnak a könyvtár állományára, ugyanúgy én is, és az én olvasóim is, akik ugye be vannak iratkozva, és hogyha olyan könyvet szeretnének kikölcsönözni, ami nálunk nem található meg, akkor a megyei könyvtáron keresztül az pillanatok alatt beszerezhető. Tehát minden elérhető gyakorlatilag. Na, ezáltal.
2: Ez egy nagyon jó hír. Hát nyáron talán több ideje van az embernek. Bízom benne, hogy mennek és keresik a könyveket.
3: Igen, jönnek nyáron is. Azért azt elmondhatom, hogy kevesebben, hiszen ugye a diákok nincsenek, vakáción vannak, és az ilyenkor azért megcsappan a könyvtárnak a látogatottsága. De hát ugye azért vannak egyéb fakultati programok, ami elég sok kiállítást szoktunk szervezni, időszaki kiállításokat. 2018 óta működik a könyvtármozi, ez is a megyei könyvtáron keresztül. Márkus István szokott minden hónapban lejönni ide hozzánk, levetíti a kiválasztott filmet, általában a régi magyar klasszikus filmeket szoktunk megnézni, és gyakorlatilag ugye az idősebb korosztályt céloztuk meg, 50-60-70 éves korú, most már úgy mondhatjuk, hogy moziklub tagság működik, hiszen azért 2018 óta egyetlen egyszer se maradt el könyvtármozi, egyedül a Covid idején függesztettük fel ugye a látogatottságot. És gyakorlatilag már nem is nagyon kell hirdetnünk nekünk a könyvtármozinak a időpontját, meg a témáját, mert az emberek saját maguk élménye alapján adják át az ismerőseiknek, és mindig hoznak újabb és újabb könyvtármozi néző rajongót. De ilyenkor nyáron azért villányról tudni kell, hogy ugye szőlőtermeléssel foglalkozik, borkészítéssel, és ilyenkor van a szőlőkben a hatalmas nagy munka, és ilyenkor azért az emberek a saját szőlőiket, terméseiket készítik elő a szüretre. Úgyhogy azért elmondható, hogy van egy kis nyugalom a nyáron. Olyan őrültség programot nem szervezünk, egyedül a könyvtármozi az, ami folyamatosan megy, sőt abban is most augusztusban egy leállás lesz, és akkor szeptemberbe kezdjük majd újból.
2: Világos. És szeptembertől esetleg, ami kiemelhető, vagy idén még, ami esetleg egy nagyobb program?
3: Mindig spontán jönnek a kiállítások is, mert jó párat már szerveztünk, és gyakorlatilag ugye a helyi amatőr művészeket, mi is a környékbelieket célozzuk meg, hogy nekik is legyen lehetőségük a saját kis alkotásaikat kiállítani. Mert valószínű, hogy lesz egy kiállításunk, egy festménykiállításunk, de időpontot nem tudok mondani, általában így november környékén szoktuk az elsőt az őszi időszakban megtartani, amikor már egy kicsit csendesebb a munka, borkészítés meg egyéb teendők mellett. Ami még be fog indulni szeptembertől a Dúdolda, az is havonta szoktuk megszervezni a művelődési ház dolgozóival közösen az apróságoknak havonta, mert amit említettem, felújításra került a könyvtár, és egy nagyon kellemes gyerek sarkot is sikerült kialakítani, ahol tényleg jól érzik magukat az apróságok is. És természetesen ugye miután beindul az iskola, ezért az iskolával is szoros kapcsolat van, és elég sok könyvtárórát szoktam szervezni, ami abból áll, hogy ugye a könyvtár ismereteket szoktam megismertetni az általános iskolásokkal, felmenő rendszerbe, valamint ugye vannak ajánlott és kötelező olvasmányok, és amikor végeznek a gyerekek az olvasmánnyal, akkor egy játékos vetélkedőt mindig zárásként a könyvtárba szoktunk tartani. Aminek ugye az a sikere, hogy mindig tudok új olvasót becserkészni, mert akkor ugye a gyerekeknek alkalmuk van jobban körülnézni a könyvtárba, és ugye azért mindig talál olyan könyvet, amit szívesen elolvasnak. Tehát gyakorlatilag ugye olvasásra való nevelési célzattal szoktam ezt megtartani.
2: Még pár perccel ezelőtt említette, hogy vannak tagok, ez azt jelenti, hogy valamilyen fajta regisztráció szükséges, és akkor mehet valaki olvasni, vagy csak betérbe kopog, és már könyvet is ragadhat?
3: Nem, hát azért ugye be kell iratkozni, hiszen azért nem úgy működik a könyvtárnak a kölcsönzési rendszere, sehol se, hogy csak leveszi a polcról, aztán elmegy, hiszen ugye ezeket a könyveket mindig vissza kell szerezni, vissza kell hozni, tehát tudatosítani kell az olvasónál, hogy ezeket a könyveket más is szeretné elolvasni, és ugye a gyerekeknél is nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy miért fontos az, hogy betartsuk ezeket a szabályokat.
2: Hány könyvet lehet kikölcsönözni? Gondolom van egy határ, egy limit.
3: Hát általában az olvasók tudják, hogy mi a kapacitásuk, de van olyan olvasóm, aki tényleg nagyon sokat olvas, és ezért elvisz 8-10 darab könyvet, ami ugye nem szabályos, mert meg van határozva, hogy egy ilyen 5-6 darabot szoktunk engedélyezni, de mivel azért Villány nem egy hatalmas nagy település lakosság szempontjából, létszám szempontjából, ezért ugye szinte mindenkit személyesen ismerek, és tudom, hogy kinek adhatom oda, mert biztos, hogy visszakerül. Személyes jó kapcsolatok vannak, hiszen elmondhatom, hogy szinte majdnem már 40 éve itt a könyvtárban dolgozom.
2: Na, ha most meghoztuk a kedveteket egy jó könyvhöz, akkor érdemes ellátogatni a Villányi könyvtárba, akár a nyári kötelező olvasmányokat keresitek, akár csak egy izgalmas regényre, vagy a következő könyvtármozi vetítésre vagytok kíváncsiak. Egy könyvtár ma már jóval több, mint egy hely, ahol könyveket lehet kölcsönözni, egy igazi közösségi tér, ahol a környék több településéről várják az érdeklődőket. Ha szeretnétek egy kicsit kiszakadni a képernyők világából, talán nincs is jobb alkalom, mint újra felfedezni az olvasás örömét, élményét. Köszönjük a részleteket! A Villányi Városi Könyvtár könyvtárosát hallottuk, Kvassai Istvánné volt a vendégem itt a Rádió 1-en.
1: Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
2: Ennyi fért a mai műsorban. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Ha nyár, akkor Villány és a Borvidék. Számos program csalogatja ide a turistákat. Hangulatos pincesorok, családi programok, koncertek, gasztronómiai élmények, kerékpáros túrák, és szinte minden hétvégére jut valami rendezvény. A Villány-Csiklósi Borút már évtizedek óta azon dolgozik, hogy összefogja a térség szolgáltatóit, és megmutassa, miért tartozik ez az ország egyik legkedveltebb bor turisztikai útjai közé. A Villány-Csiklósi Borút Egyesület elnökével beszélgettünk a helyi lehetőség és a közelgő programokról. Ha szereted a kihívásokat, vagy egyszerűen csak szeretsz úszni, akkor remélem figyeltél, ugyanis jövő hétvégén ismét megtartják az Orfői Pécsi tó átúszást, illetve körbeúszást lehet választani. Már a reggeli órákban gyülekező, nagyjából ilyen 9 környékén csobbannak vízbe, és természetesen a jelentkezéseket továbbra is várják. Emellett a Villányvárosi Könyvtárról is beszéltünk, amely szintén nyári programokkal készül, gondolok itt a könyvtármozira, és várja a fiatalokat, idősebbeket, hogy ismét elvesszenek a könyvek történeteiben, hogy milyen lehetőségeket kínál egy modern vidéki könyvtár, miért fontos újra megszerettetni az olvasást, ezekről beszélgettünk. A Villány Városi Könyvtár könyvtárosa volt a vendégem. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután 1 óra 5 perctől szól ismét a Rádió 1-en. Addig is vissza az igazi mai slágerekhez. Kellemes napot, Molnár Kristófot hallottad itt a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat!
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornics legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Augusztus 1-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Fürdőfesztivál, magyar hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi-tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs vígjáték, és természetesen vetítik az Odüsszeia kalandfilmet, a Backrooms hátsó szobák című horrort. A gonosz halott ég 18 éven felülieknek, de ott a horrorra akadva a megszállottság, a Motor City, és július 29-től látható a legújabb Pókember, a vadonatúj nap. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezonban is, és a szombati nappal elérkezik a Campus Fesztivál is az utolsó napjához. A Rádió 1 stage-en Wilcox Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Jamina, Kollár és Bricklake lépnek majd fel. Lehet, hogy ezt is játsszák.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, Hungaroring, Forma 1 hétvége van, úgyhogy ha valaki az M3-ason Magyarországon felé közlekedik, mindenképpen tájékozódjon vezetés előtt. Az Én Budapestem oldalon azt írják egyébként, hogy a rendőrség hát egy ilyen ideiglenes rendőrtábort működtet Magyarországon a verseny ideje alatt. Az esemény biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek, valamint a térség forgalmát annak

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: vasárnap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Július 25-e van, szombat, és hát zajlik a fesztivál szezon, ugye a Rádió 1-es DJ-kkel ma a kampuszon lehet találkozni. És zajlik a Tomorrowland is, csak hogy egy kicsit a nemzetközi fesztiválokról is essen szó. A második hétvége érdekessége, hogy részben visszahozzák a tűzijáték használatot, mert hát ugye az asszály miatt abszolút tiltott volt múlt héten, most kizárólag korlátozott formában lehet egy kicsit tüzeskedni. Nincs hétvégén nagy rakétás tűzijáték. A belgiumi boom környékét sújtó hőség és a szárazság, valamint a narancssárga riasztási fokozatú tűzveszély miatt a hagyományos magasba lőtt nagy égi tűzijátékokat a második hétvégére is betiltották. Ugyanakkor zöld utat adtak a korlátozott pirotechnikának. Ez azt jelenti, hogy a nagy színpad main stage körül csak bizonyos kiemelt pillanatokban használhatnak majd láng és szikra effekteket. Na hát, ilyen effekteket biztos kapna Martin Garrix, ugye ő a múlt hétvége fellépője volt. Abszolút nem mellesleg mondom, hogy a World Is My Radio Show sztárjai, a Stadium X-es fiúk is fellépnek a fesztiválon. Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely, ezt hozom most.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Július 25-e van, szombat, 3 óra előtt járunk egy kicsivel, és az igazi mai slágerekkel a Campus Fesztiválon is lehet találkozni, mert hogy kint van a Rádió 1 stage ma, a szombati napon is, Wilcox, Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Jamina Collar és Brick Lake állnak majd a lemezjátszóknál, de minden az eseménnyel kapcsolatos, fontos tudnivaló fent van többek közt a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hypotone, Out of My Head, ez szól nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn is legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Augusztus 1-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. Idén is Siklósi Vár Fesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Vár Fesztivál idén is. Részletek az esemény Facebook oldalán. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. A Pécsi Cinema City-ben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs vigyázat, és természetesen vetítik az Odüsszeia kalandfilmet, a Backrooms hátsó szobák című horrort. A gonosz halott ég 18 éven felülieknek, de ott a horrorra akadva a megszállottság, a Motor City, és július 29-től látható a legújabb pókember, a vadonatújnak.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

kuplalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lady Gaga, és az a dal, ami megnyerte legutóbb a top 500-as listánkat, a jó kis abrakadabra, egyeztessük óráinkat, Rádió 1-esek, kevesebb, mint 5 óra, és folytatódik a buli a Rádió Stage-en, a Campus Fesztiválon. 8 órától Wilcox mixel, aztán jön Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Jamina Collar és Bricklick, de az eseményel kapcsolatos fontos tudnivalók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

38 évesen játszott el az akkor felnőtt karaktert. Hát felnőttek a gyerekek. Daniel Radcliffe július 23-án lett 37 éves, és mindössze 11 éves volt, amikor megkapta a Harry Potter szerepét, és egy évtizeden át életre keltette a karaktert 8 filmen keresztül. A nettó vagyonát ma 110 millió dollárra becsülik, és amióta szögre akasztotta a pálcáját, ami ugye 11 hüvelyk hosszú volt, Phoenix-tól magyarfa, Radcliffe komoly színpadi karriert épített fel, Tony díjat nyert a Mary Lee, We Roll Along című Broadway darab felújításáért, és idén egy újabb jelölést is szerzett, emellett 3 évvel ezelőtt apuka lett. Szóval Isten éltesse sokáig, 37 éves lett Daniel Radcliffe, Harry Potter megformálója, a folytatásban pedig Ed Sheeran, aki hát akár eljátszhatta volna valamik Weasley gyereket is a sorozatban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szemfeld barátunk a folytatásban, akivel ugye együtt bulisztunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, és hát azóta azt hiszem, hogy nagyjából a fél világot bejárta. Természetesen ott volt a Tomorrowland-en múlt hétvégén, vitte magával az anyukáját, hát gondolom a párját és a kisfiát is, erről is tett ki fotókat, videókat a social media felületeire. Szemfeld, Heart Like Mine, erre a dalra a születésnapi fesztiválunkon is bulisztunk.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy óra múlva Cookie Mix-el, Before Party Show, Summer Edition, vagyis két órán át szólnak majd mixben az igazi mai slágerek, aztán élő kívánság műsor is lesz, 8 órától pedig folytatódik a buli a Rádió 1 stage-en, a Campus Fesztiválon. Wilcox, Antonio, Hawaii PJ, DJ Junior, Loving Arms, Yamina Collar és Brick Lake állnak majd ma este és éjszaka a lemezjátszókhoz. A folytatásban pedig ezt az igazi mai slágert hozom.
1: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timit

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne Felejts Báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
6: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
7: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
8: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: heart.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti, a képzeletbeli színpadunkon pedig Lady Gaga, és Dorina kérdezi tőlem üzenetben, szia Márti, mit kell tennem, hogy strandfesztivál belépőt nyerjek? Dorina, lesz nyereményjáték, illetve tudsz majd páros belépőt nyerni, legközelebb hétfőn Atisnál lesz az első játék délelőtt, aztán napközben még többször is lesz erre alkalmat, illetve az esti órákban is. Dua Lipa után érkezzen tehát egy másik sztár, aki már nyert top 500-as listát, Lady Gaga.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezen a hétvégén Forma 1 magyar nagydíj, most már negyedik évtizede. 1986-ban rendezték az első magyar nagydíjat, és azóta is minden idényben a menetrend része. A pálya, és akit hozok a folytatásban, Martin Garrix, ő majd a holland, a Zandvoorti nagydíj záró ünnepségének lesz a fő fellépője. Butterflies, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: We go together. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swiss Disco, Sam Fett kollaboráció folytatásban. Amikor beszélgettünk a srácokkal, a Swiss Disco-val a bulink előtt, ugye a születésnapi fesztiválunkon, akkor megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak erről az örök vitáról, hogy hát, aki nem tud bakeliten játszani, az nem is igazi DJ, mert hogy ők még úgy kezdték a szakmát, hogy bakeliten játszottak, aztán átálltak más hordozókra. Ez volt a válasz.
1: Listen, there's some purists that feel like that we can actually play on vinyl. That's how we started.
2: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk bakelitről játszani, hiszen így kezdtük. De ha megmaradtunk volna a bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel. És nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A bakelitről átálltunk a CD-kre, aztán a laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhová.
3: I know, I remember the heavy bags.
0: Tudom, emlékszem a nehéz táskákra.
1: Yeah, extra bags is not fun.
2: Igen, a plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
0: És a Swiss Disco-nak szerintem el is hiszük, releváns, hogy ők ezt gondolják a témáról. Ez a Sleep Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Sziasztok, sportarcok!
6: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
7: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és természetesen az első órában mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Milyen jó lesz, nem? Before Party Show Summer Edition. Anyap, rögtön érkezik Topic és Breaking Me. Ez egy Üzsel remix. Én ezzel kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást. Before Party Show Summer Edition elkezdődött itt a Rádió 1-en. Gyerünk, hangra maximálisan!

Ez itt a Rádió 1 csak igaz imás reggel, mert ő volt Alex Kenji, Bambolé, nyári feeling, normális, Bifa Party Show, Summer Edition, itt a Rádió 1, magyarul 19 óraig mix

Prayer. Remélem a tetszeni fog ezt a zene, mert tényleg mindent tettünk, hogy jó vidámdal legyen, hogy jó kedvetek legyen, igen. Szóval, hőmisorim, fogjatok sok szeretettel, itt a Rádió Egyen. A legújabb dalunk, Kanner és Kuki, Fire! Hey, tűz, tűz, tűz, tűz! Jó van, Kukikám, nyugodj meg! Az énekesnő Alexia, csak szólok, jó? Na gyerünk, hadd szóljon!

Ez itt a Rádió Vagy Old Shock, igaz, ima is legyen, menenok fiúk, a legjobbakat kívánok mindenkinek, mixerek nektek, az igaz, ima is legyeneket, nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. Before Party Show, Summer Edition.

Mehetünk tovább, mixelek nektek az igazi mai slágereket, és érkezik egy újabb Üzsel. Nagyon szeretem tényleg, egy igazi, hogy mondjam, hát egy igazi nyári hangulat érkezik, nem tudok más mondani. Moving to the Sun. Hoppa, ez a szám címe. Szóval, irány a napra. Ismeritek ezt a zenét? Nem? Akkor most tessék figyelni, mert ez lesz az egyik nagy

0: Working on a Dream.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz! Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét! A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
5: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
6: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Hit FM-es Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

nektek, Before Party Show Summer Edition. Hol mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik Empire of the Sun, és a szám címe Walking on a Dream. Ez egy blondish remix, és szerintem nagyon sikerült. Szóval, még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást 19 óraig. Mi vagyunk újra a legnagyobb klub itt Magyarországon. 1, 2, 3, hey, hopp!

0: Rádió egy csak igazi, ma is legjár megy, Before Party Show, Summer Edition, nem sokára folytatok! Bizony, mixelek tovább nektek az igazi imaságereket egy kis szünet után. Iszok egy vizet, Rádió egy fizet. És kivel találkozunk? Azt is elmondom, érkezik hamarosan iPad-on, és a szem címe Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
4: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
4: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
6: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
7: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: zene,
1: akkor rádió egy.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez itt a Rádió 88, igazi mai sláger, mellenök fiúk, még fél órán keresztül mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, amíg szép. És ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik az isteni iPad-on és Out of My Head. Sokan szeretik, nem csodálom, ez egy igazi mai sláger. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást, hangerő maximálisan, újra mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Oké? Oké. Most már 12 percig nem beszélek. Haha.

0: vendége élő kívánságműsor, Jani Mas Offenbach!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

Radio Hatchok igazi mai slágér megy, igazi nyári feeling nálunk, ez normális Before Party Show Summer Edition. Yes, megyünk tovább, érkezik Medusa, és a szem címe Born to Love. Ó, de jó a szem címe, nem? Milyen szép. Vigyázzatok, lányok, fiúk, még 19 percen keresztül mixerek nektek az igazi mai slágereket, azaz 19 óraig, viszont 19 óratől 20 óraig rajtatok múlik, hogy még dalt fogunk hallgatni, mert igen, élő kívánság műsor következik nem sokára, jó? De úgy mondtam, most zene, érkezik Medusa és Born to Love. Újra hangerő maximálisan, bulizunk egészen 19 óraig itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hoppá!

0: Ez itt a Rádió 1, csak így, ez ima is legjár, megy. Nem sokára élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonnal ilyen 0620-311-111-re. És nem sokára újra a zenélünk érkezik Ray Dalton és a szem címe Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make
1: it easy when the night's long. A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civica

0: mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten tele

0: Action, a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel Stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Sziasztok, sportarcok!
5: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport!
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
10: Navi?
11: Na jó.
9: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
10: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
9: egyébként,
10: gulyás.
9: Egyébként az jó, igen.
12: A vége ne bukta legyen.
9: Ja, és a vége tényleg, a vége, hamis, igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászlé. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
11: Navraforgó olajban.
9: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
11: Navancslé.
9: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
10: Igen,
9: persze,
10: igen,
9: ők fizetnek.
10: Fizet.
9: Igen. Navi palacsintázója. Ha megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
10: Kifújtuk az orrát.
9: Pincérünk, Navracsics Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, Feri, az is nagyon jó, mert az is az
11: és
9: is nagyon szeretik.
11: Eztek egy kis rablóhúst.
9: De jó, hamis gulyás rablóhús.
10: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
11: Egy jó navokádó saláta.
9: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
10: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
11: Kijön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
9: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
10: Igen, ha jöttök, várad.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most.
7: Rádió
8: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: 11.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, szuper jó szórakozás is itt a Rádió 1-en. A kívánság műsor elkezdődött, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló!
2: Halló, szia, Kuki! Zsolt vagyok.
1: Szerbusz Zsolt, hogy vagy?
2: Köszönöm, jó, ti, te?
1: Hát, jól vagyunk, mi dolgozunk, jól érzünk magunkat, veletek vagyunk. Mi kell még? Ja, tudom! Egy dalt, amit kértél tőlem, Mecke Viktória, kinek szeretnéd küldeni, Zsolt?
2: A barátaimnak.
1: Barátainak, most ma este mentek
2: buriz... Meg mindenki, aki szereti.
1: Oké, ma este mentek burizni együtt, vagy nem? Találkoztok a barátaiddal, vagy nem? Mi a program?
2: Lehet. Még nem beszéltük meg, de
1: na,
2: lehet.
1: Akkor csörögél rájunk, menetek bandázni, burizni, egyszer élünk, jó?
2: Így van, oké.
1: Oké, köszönöm szépen, okay. A telefonáltál.
2: Köszi, én is, szia.
1: Hello, hello, szia. Érkezik Gabriel Denzer és Mecke Viktória belegült a szám címe, elmondom. One

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
1: Szia, Viki vagyok, és szeretnék számot kérni.
0: Melyiket gondoltad? Szabad
1: Jennifer
0: tudni?
1: Igen, a Jennifer Lopez-t szeretném kérni, mert a David Guetta-tól a legújabb számokat.
0: Ó, nagyon jó az ízlésed, a szám címe Save Me Tonight, és kinek szeretnéd küldeni?
1: A munkatársaimnak szeretném küldeni, hogy kitartást kívánok nekik a mai napra.
0: Oké, akkor jó munkát kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, vigyázz magad rá, jó?
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao. Köszi, szia. Hát akkor önök fiúk, érkezik az a bombasztikus igazi mai sláger, Jennifer Lopez, David Guetta-val, a szám címe Save Me Tonight, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hey, we're Imagine Dragons. Dragon.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén itt a Cookie Weekend Show Summer Edition. Ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Tudtam, hogy van egy, ki hiányzik ma a műsoromban, azaz te vagy, Viktorkám. Műság, hogy vagy?
2: Megtisztelő, köszönöm szépen. Csak a szokásos agyalásaim, agymenéseim vannak. Na. Nem is tudom, mennyire megyek bele, hogy mivel foglalkozom éppen.
1: Szerintem mondd meg, kinek szeretne különni adált, jó? Szerintem mindenki jobban jár így. Szóval, kinek szóljon Switch Disco, Viktor?
2: Nekem ez tetszik. Jó. Minden kreatív szalonos ütősnek.
1: Azt a kívánság, komolyan mondom. Ezt nem hiszem el. Jó, mi a másképp csöped a zsír, mikor te velem iszol, hogy ne csütsz vagy, hogy van?
2: Jó, hát beszélhetek róla.
1: Nem, tudom itt. Ne. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál engem. Jó szalonás ütés, és minden jót, jó, Viktor?
2: Köszönöm szépen, szia.
1: Hello. Érkezi Switch Disco, Rehab, elég jut a szem címe, Sleep Tonight, ez elég újabb. Rehab, légy szíves, mondd meg, ki vagy.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Rocky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon gyorsan megy az idő, mert arra jöttem, hogy itt fonna van a túlsó végén a mai utolsó telefonáló. Hello, hello!
2: Szia, Kuki, Zsuzsa vagyok.
1: Szerbusz, Zsuzsa, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen. Kicsit fáztam, de jó az.
1: Micsoda, mit csináltál, fáztad?
2: Kicsit fáradtam.
1: Ja, fáradtam, de jó. Ez van az a hétvégén, hogy tudja pihenni. Szóval teste, nincs buri, csak pihi.
2: Így van.
1: Drága Zsuzsám, kértel tőlem Sigma és a szemcíven Nobody to Love. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most Nobody to Love-ban van.
1: Szóval neked nincs párod?
2: Nincs.
1: Ajajajajaj. Mondjuk nem is lesz, ha otthon maradsz és pihensz, szóval teste, ez nem jó. Szerintem inkább menjen bulizan és találkozzal a nagy ővel.
2: Igazad is van, meg is indulok ma.
1: Na, lehetséges, hogy telekozol Stolondrással. Nagy ő, na mindegy.
2: Jó, okay.
1: Jó, okay. Jó. Oké, köszönöm szépen a telefonáltal, és érezzol magad, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, ciao, szia. Na, érkezik Sigma, Nobody to Love it a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Mariano. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten tele

0: Balaton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: ők is megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madame, and her, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
6: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, hát ha valami biztos az az, hogy félőben vagyunk, mert hogy én abban a pillanatban, hogy elindult a műsor, meg is jelentem, illetve már előtte megérkeztem Alsó Őrsre, ahol ma Dexio Remember lesz, utána pedig egy órára megyek majd Balatonmária fürdőre, a Personal Jesusre, Bárány Attila mikrofonnál.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, asszisztálok a Hanvaival, de én sem vagyok itt, hiszen lemaradtam Debrecenben, ma este 11 és éjfél között a Rádió 1 Stage-en a kampuszon fogok pörgetni. Köszönöm mindenkinek a tegnap estét Veszprémben, ma este pedig készülj kampusz, érkezem, utána pedig perbálon fogok szórakoztatni. Most pedig indul az adás, és Alex Kenji lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. Ez a Diszkósít Radio Show.

0: Balaton kislánya Müller Zsófi, aki a 13. születésnapját ünnepli. Keszi Georgina, a Piszense B középből, Gráma Pisti, Balázs Pali, Csizmari Krisztina és Tunyogi Gábor. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Július 31-én pénteken újra diszkósít, méghozzá hárman együtt fogunk játszani, ez nagyon ritka egyébként, 2 órán keresztül. Ez kecskebéti nagy fesztivál lesz, ahol a Majka koncert után kezdünk, majd 23:50-től egész 1 óra 40-ig pörgetünk, és jövő hétfőtől minden este 8-tól egészen a buli napjáig online játék lesz a diszkósít Facebookján, Hanvai mindent kiposztol, és annak megfelelően kell majd cselekedni.
2: Most pedig már is megyünk tovább a háttérben, mivel egy sajátról van szó, Roberto Vin és jó magam Hanvai PG, a sebek mélyén érkezik itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a diszkósít Radio Show-ban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, vagy PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok, de valójában élőben egyikünk sincs itt, hiszen mindannyian valahol szerte az országban éppen bulisztatunk.
1: Én már asszőr sem vagyok, de ezt mondtam az előbb is, és így aztán csak félőben láthatok. Ja, nem is látható, ott élőben láthatok, itt viszont hallhatok. Viszont utána megyek majd a Personal Jesusre, 90 perces zenei prédikációt tartok majd Balatonmárja fürdőn. A nyár folyamán már még ebben a klubban, ami egyébként nekem a balatoni rezidenciám, egész éves rezidenciám, még sosem volt ilyen buli, úgyhogy várok mindenkit szeretettel, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Jön most egy diszkosít saját, amelyet tegnap Veszprémben játszottam, ma este szerintem fel fog csendülni, még Junior előtt lent Campus Festivalon, a Radio Stage-en, utána Perbálon, vasárnap pedig biztos, hogy játszani fogom majd Zalakaroson is. Jön a vadonatúj diszkosítdal, a Sorry itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is láger megy a diszkosít Radio Show-ban.

0: egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Én tovább olvasom Juniornak.
2: Na, amiről még nem beszéltünk egyáltalán, de most már szépen ki vagyunk posztolva mindenhol, ugye DJ Oti After Party fogunk játszani augusztus 8-án, a Hambai felvetette, hogy abba a cuccba menjünk. Mondtam, hogy ezt felejtsd el, mert azt hogy vennénk föl, hát meghalunk, olyan meleg lesz. És hát meglepetés is lesz, de ezt majd látjátok a helyszínen.
1: Egyébként azt tudjátok, hogy miért lett ő DJ Oti?
2: Nem. Hát azért, mert akivel együtt dolgozott itt a rádió, és már nincs itt, ugye, a Jani. Én úgy tudom, hogy ő nevezte el, mert ilyen feldolgozásokat játszott itt reggelente, ilyen
1: scooter, meg ilyeneket. De tudjátok, hogy miért lett ez a név?
2: Na miért?
1: Mert a Balást is Ottónak hívják.
2: Igen?
1: Sebestyén Balázs Ottó.
2: Az jó.
1: Hogy én meg Bárány Attila Ottó. Ilyen véletlen egybeesés.
2: Ő Lóránt, én Gábor.
0: Ennyi.
2: Ha bárkinek,

0: a Dex Remember-ön.
1: Viszont július 31-én ott együtt leszünk majd Kecskeméten a Nagy Fesztiválon. Rádió 1 is támogatja az eseményt, és diszkos itt lesz. Hárman együtt játszunk, tehát 23 óra 50-től a nagy színpadon 1 óra 40-ig. Back to back-be, hárman bármit is jelentsen, ez kemény lesz nagyon, én előre látom ezt a dolgot. Egyébként nagyon sietek, én fogok utoljára szerintem beesni, mert én jövök valahonnan majd, de ott lesztek szerintem a színpadon, nem lesz gond.
0: Biztos, hogy ott leszek. Én leszek az első, aki elmegy.
1: Nem tudsz elmenni, csak 1 óra 50 perc után.
0: Nem, amennyit késel, ma annyiban megyek el előbb.
1: Jó, oké.
2: Most pedig már is megyünk tovább, újabb 2 darab eredeti felvétel, ami ugyebár DJ-knek készített hosszú verzés, a világon csak nekem van meg. Na, hogy Imán Angel korongairól van szó, jön a Bad Times, utána pedig az I'm Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosi téli a

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek. Hamarosan egyébként megjelenik a Sorry is, a vokál munkálatok fejeződnek most már csak be, mert kiderült, hogy ugye ez egy cover song, és ezt csak úgy lehet kiadni, hogyha a teljes szövege megvan a dalnak, ez egy fontos ismérve a cover songnak, hogyha ez így most fölkerül újra, föl lesz énekelve, akkor onnantól kezdve ki tudjuk adni, akkor jön végre a klip is majd a YouTube csatornára, a Diszkositére természetesen, úgyhogy hamarosan ezzel is jövünk, de rendületlenül játszunk itt a Rádió egyen.
1: Én azzal szeretnék hozzájárulni a ma este fényéhez, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy az augusztus 8-ai DJ Oti rendezvényre, aki 6 órakor indul meg otthonról, az felejts el.
0: Ja.
1: Aki 5 órakor indul el otthonról, még mindig felejts el. Hogyha valaki elindul időben otthonról, akkor valószínűleg be fog jutni. Emberek, több mint 60 000 emberről beszélgetünk, és a K-híd áteresztő képessége óránként 10 000

0: 2022-ben, augusztus 8-án erre a bulira.
1: Most pedig már is megyünk tovább egy mondhatni újvonalas afro DJ sztárral, egy melodic verzióban jön Simza, és ez oda nagyon fontos, mert ugyebár ebben az évben, sőt az elkövetkező két hónapban van lehetőségünk meghallgatni élőben Budapesten ugyebár Hugelt és Black Coffee-t is. Én Simzára még nagyon-nagyon kíváncsi lennék, imádom tőle ezt a dalt, egy általam átalakított verzió, Fire Fireből itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósit Rádió Show-ban.

legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket a DJ pultban.

0: brain cells. Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai Pigi, búcsúzunk más tére.
1: Én azzal, hogy a 13 kulcsos klubra emlékezünk ma, évente egyszer szokott ilyen lenni, Juniornak a dumája ez, hogy kettő darab 13-as kulcs

0: találkozhattok, és elektronikus zenét ott hallhattok tőlem ma este csak, és holnap este 8-tól újra diszkosít a Rádió 1-en. Én fogom pörgetni a lemezeket. További jó rádiózás, sziasztok!
1: DJ Junior voltam, amit akartam még mondani, ezek szerint időtálló, amit mondok, ez nagyon fontos. És maradandó, és még el lehet mondani, és érdek az emberek. Eredeti valódi, ez is. Ez tőlem volt, és ez van, gyerekek, ilyeneket tudok kitalálni. Na, búcsúzom mindenkitől, ma este 11-kor játszom a debreceni Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en 1 órán keresztül közvetlenül Hamvai PG után. Egyébként a Day by Day az új DJ Junior dal kijött, úgyhogy keressétek a YouTube csatornámon, és hamarosan jön a diszkosít dal, a Sorry, és ezzel búcsúzom mindenkitől, szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hamvai PG voltam, ülök be az autóba, száguldozok Debrecen, Rádió 1 stage Campus Fesztivál, utána pedig száguldozok megint csak tovább Perbárra, vasárnap pedig majd Zalakoroson várok mindenkit sok-sok szeretettel. Köszönjük szépen a részvételt, a hallgatást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a szombat este. 4 DJ, 4 órányi élő mix, és rengeteg fantasztikus zene vár rátok. A Loving Arms, vagyis Kabai Andris indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, bele is csapunk a közepébe. Ez pedig Fate lesz, és Bibi Rexa, közöse a New Religion. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Martin Garrix és Ed Sheeran Repeat It szombat este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Loving Arms lemezjátszói mögött Gordo érkezik most, aki nem olyan régen még Carnage néven nyomult, egyébként Carnage-ként járt is Budapesten, Gordo-ként pedig nem is olyan soká, augusztus 8-án érkezik hozzánk.
1: Mostanában nagyon sok szuper DJ és producer fog érkezni a nagyvilágból, ilyen Jugel is például, valamint most zajlik is a Campus Fesztivál, ugyebár. De most legyen szó Gordóról, hiszen tőle fogom lejátszani, hát mondhatni a legújabbat, és a nagy kedvencünket, a Loco Locót a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét. Ez Lost Frequencies legfrissebb megjelenése volt, a Leave It All, méghozzá Harry Himself remixében. Most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán 10-től New Week jön, 11-től Antonio a lemezjátszóknál, és lesz egy különleges vendégünk is éjfél után a Guest Mixben. Ez Becca mixel majd, tehát éjfél és éjjel egy között. Na Andris, most pedig érkezik egy nagy-nagy Calvin Harris klasszikus.
1: Régen is nagyon szerettük ezt a dalt, és ez tényleg egy olyan dalra sikeredett annak idején, ami örökzöld lett. Most már ezt hívjuk örökzöldnek, Sidepiece pedig készített belőle egy ilyen nagyon jó fesztiválos verziót, ami abszolút beleillik ebbe a ma estébe is, úgyhogy ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban, tehát Calvin Harris, Sidepiece remixében, Sit Nothing.

0: Szerintem a világon nincs ember, aki az eredetit ne ismerné.
1: Így igaz. Azt hiszi mindenki, hogy ez egy brazil dal, de közben pedig bolíviai dal. Most kaptam meg nem olyan túl rég a zenei jogokat. Lengyelországban egyébként nagy sikernek örvend a kereskedelmi rádióban, hiszen a rádiós játszás listán Lengyelországban a jelenleg a 10. helyen van. Remélem, hogy itt is hamar megszeretitek. Minden esetre a legújabb sajátom, a Lost in a Dream következik itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban.

a World is Mine Radio Show. A lemez játszóknál a Loving Arms! A Loving Arms! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show szombati külön kiadása, amit szokás szerint a Loving Arms indított be. Merre mész innen tovább, Andris?
1: Hát innen átrobogok Esztergomba, aztán pedig megyek a Campus Fesztiválra, ahol rengeteg Rádió Egy hallgatóval, valamint barátaimmal, debreceni barátaimmal együtt fogunk fesztiválozni. Úgyhogy én már nagyon várom, vasárnap este fogok Debrecenből kicsekkolni. Én úgy gondolom, ez a hét nagyon húzós volt mindenkinek, úgyhogy lesz mit kipihenni. De nektek meg tovább jó hallgatózást, jó bulizást, Gerivel.
0: Andris, neked pedig akkor jó fesztiválozást, találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás. Sziasztok, szia, Geri.
0: Newvik, Antonio, valamint S. Beka, ők jönnek a következő három órában, maradjatok.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem készen álltok, New Week viszin állunk tovább a szombat estét, isteni zenékre számíthattok tőle is. Hello New Week!
2: Hello Geri, szevasztok, fantasztikus zenék és óriási hangulat, ami jellemző minden szombat estét nálunk, és természetesen jó zenék hozzá helybaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, ezzel megyünk itt a Rádió 1-en.
3: Oh,

0: dalod után jön a másik.
1: Egyik jobb, mint a másik, mondtad. Így van, duplázom önmagam, volt egy letmén, és most pedig egy mangó tree, amire azt is mondták már, hogy ananász, meg minden egyéb más, meg minden gyümölcsöt is mondtak helyette, de ez a legújabb, ami hamarosan érkezik megjelenve is, úgyhogy mangó tree-t a Rádió 1-en.

0: más klasszikus jön most, méghozzá a Swedish House Mafiától.
1: Így van, és ebből pedig a Henry Myself verzió, amit egyébként a srácok a Tomorrowlanden, ami most volt ugye nem régen, ott nagyon exkluzívba kapták meg az úriembertől, vagyis jobban mondva kérték el tőle, mert hogy annyira jól sikerült ez a bootleg, vagy remix, vagy nevezzük akárminek, ha jól tudom, nem jelent meg hivatalosan, viszont óriásit szól, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt. Swedish House Mafia, Leave the World Behind, itt a Rádió 1-en.

0: Tim Impala, Jenny és a Dracula, New Week-nál az utolsó előtti track, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen a szombat éjszaka, merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha létezik teleport, készülék vagy bármi, akkor azt szeretném kölcsönkérni, mert zalakarosra kell innen leérnem, úgyhogy egy nagyon nagy gázfröccsel megpróbálok odaérni.
0: Na akkor nyomd a gázt, köszi New Week, engedünk is jó utat, jön tőled a My Love, aztán 11-től Antonio lemezjátszóknál, éjféltől pedig a Guest Mix-ben ez Beckát látjuk vendégül, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: klubbérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.

0: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek Antónióra, szokás szerint vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri, hoztam egy akkora duranást, hogy a fal adja a másikat. Imádta mindenki eredetibe, és szerintem zseniális, hogy hozzányúltak. Már is érkezik itt a Rádió Egyen a World Is My Radio Show-ban Faithless és BB Rexa közöse a New Religion. Deep in the-

0: Köszi, hogy itt vagytok, és együtt hangolódunk a szombat éjszakára. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Antonio a lemezjátszóknál, és itt a dal, amire 10 évet vártunk.
1: Képzeljétek el, én amikor ezt megláttam, nem tudtam elképzelni, hogy ez a két különböző ember hogy talált így egymásra, de zseniális lett, amit alkottak. Főleg ebben a verzióban én szívesen is játszom a bulikba, és itt a Rádió 1-en is. Már is érkezik Martin Garrix és Ed Sheeran közöse a Repeat It.

0: Hát adjuk az adrenalint, ez volt Antonio és a Shot of Adrenaline szombat este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és vannak olyan zenék, amik jócskán megelőzték a korukat, hát 2001-ben a Planet Funk és a Chase the Sun, na az ilyen volt.
1: Imádtam eredetibe játszani, még bakelit lemezről játszottam, nagyon sokszor csinálok ilyen bakelites live-okat, és akkor elő szoktam venni, ezt nemrég vettem pont elő bakelit lemezen, úgyhogy ezért egy ilyen ráncfelvarrott verzióba hoztam el nektek, Planet Funk és a Chase the Sun 2026-os verziója.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: percig még Antonio a lemezjátszóknál, húzós ez a szombat éjjel.
1: Így van, a mai nap pörgés van. Debrecen, Campus, utána Bogács, aztán utána nagy nehezen be is esek az ágyba. Lehet, hogy majd elkezdelek zaklatni vasárnap, hogy gyere át egy kicsit a sütögessünk.
0: Elkezdem zaklatni az ágyba.
1: Nem az ágyba. Ki tudja, várj, Geri, lehet a végén a 13. kerületbe kötök ki. Amúgy is beígérted azt a lakásavatót, akkor tudod, vasárnap megtartjuk. Ha valaki vasárnap szeretné jönni lakásavatózni, a Gerihez tud jönni.
2: Jézusom, kikapcsolom a telefonomat szombat.
1: Címet privátba.
0: Köszi, Andicsó.
1: Köszi, Rádió 1-esek. Sziasztok. Szia, Geri, jó hétvégét.
0: Jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, éjfél után pedig a Guest Mixben Ez Beka a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A rádió

0: Becca!
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, egy hazai szupertehetség, egy nagyon vagány DJ csaj, ez Becca a lemezjátszói mögött a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket, ami David Guetta, Haven, valamint Mesto és a Heliograph közösével indul. Ez a

a csodaszép S-Beka a lemezjátszói mögött, akiben az is fantasztikus, hogy nem csak zseniális DJ, hanem énekelni is nagyon jól tud, és most ki is ereszti a hangját. Jön tőle egy Madonna dal, ez tehát S-Beka és a Like a Prayer. Life.

0: Fatboy Slim egyik ikonikus slágere a sok közül, ez volt a Right Here Right Now, Dave Summer remixében a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem jól éreztétek magatokat az elmúlt 4 órában, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyári hétvégét. Sziasztok!
1: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után én hozom a legnagyobb kedvenceket, közben pedig természetesen továbbra is Campus, Rádió Stage-el ezekben a percekben is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alexandro bácsi a folyarásban, akit mi ugye Alex Kenji-ként ismerünk. De nem ez az egyetlen művész neve. Josie Chandler, Combo vagy éppen Green Sugar néven is adott már ki dalokat, de ez a legismertebb és ez az aktuális nyári slágertől, amit indítok. Szóval Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ez most az egyik legújabb. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, amit indítok. Az énekesnő egyébként kifejezetten szereti a sportokat, nagy kosárrajongó, sőt, ezen a héten Wimbledonban is fotózták, egy giga nagy kalapban egyébként. Na ez pedig az igazi mai sláger Jennifer Lopeztől, David Guettával, a Save Me Tonight, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most egy picit lassabb zene, de imádjuk. Tényleg óriási. Tom Walker és a Live a Light On itt a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi